0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: hogy én tudok.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési lábomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

of time. They have been to the place where the Moo Moo mate.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: világ ellen. Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Véget ér az idei strandszezon, ingyenes workshopot szervez az iparkamara, nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Demeter Dia vagyok. Véget ér az idei strandszezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető. A parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előre láthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térét és mentes, de előzetes jelentkezéshez kötött regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkam.hu oldalon érhetők el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, a stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághőkép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiunknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvívője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Egy érkező front hatására ma gyakrabban zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, itt Nyíregyháza térségében, főleg a késő délutáni, kora esti órákban lehetnek majd borultabb területek. Eszortan kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat, számottevő eső azonban továbbra sem várható. Sokszor lesz majd élénk a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban 29-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjjel 14-18 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak 10 perc.
2: Ma rosszalkodni fogunk, hogy miért, azt majd megértik a hallgatók nem sokára. Egy nagyon-nagyon jó témával érkezünk megint a Csak 10 perc rovatban. Köszöntöm a hallgatókat. Szakács Tibor vagyok. A mai nap folyamán a beszélgető társam Molnár József lelkész lélekgyógyász barátom. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
3: Köszönöm szépen, itt vagyok.
2: Sok szülő fordult hozzánk, viszonylag sokszor érintjük azt a témát, amik gyermekekkel kapcsolatosak, és nevelési problémákkal kapcsolatban viszont rengeteg levél érkezik, ebből én nem csinálok titkot. A mai nap folyamán a fő témánk a gyermekkori erőszakosság. Egy nagyon éles, egy nagyon markáns és egy nagyon nagy probléma, ami sok családot érint. Picit beszéljünk már arról, hogy milyen korban jelentkezik ez, mik az első jelei, hogyan lehet ezt észrevenni. Nem akarok túlságosan sok kérdést egyelőre odaadni neked, de utána majd szépen visszük tovább ezt a folyamatot, jó?
3: Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, és tulajdonképpen sokszor a házaspárok között is egyfajta feszültséget okoz, mert anyuka így, apuka pedig úgy gondolná ennek a jelenségnek a megoldását. Én azt mondom, hogy amikor egy gyermek erőszakosságáról vagy agresszív viselkedéséről beszélünk, bármilyen életkorban jelenik is meg, azt nagyon komolyan kell venni. Azért az látható, hogy az elmúlt években egyre nagyobb számban és egyre nagyobb százalékban nő azoknak az eseteknek a száma, ahol erőszakosságról beszélünk, ami gyermektől fakad. Az, hogy mondjuk a szülőket ez eltölti egyfajta aggodalommal, ezzel a viselkedéssel való szembesülés, az jó. Gyakran azonban, mivel értelem szerint érzelmileg be vannak vonódva a gyermekbe, mondjuk az, hogy szeretik a gyermeket, azt gondolják, hogy ezt majd a gyerek úgy is kinövi. Hogy azt mondják, hogy hát hadd eressze ki a gőzt, majd ez is változik és okosodik.
2: Olyan, mint az apja.
3: Igen, vagy bárki a családból, vagy hát, hogy miért lenne ez olyan rossz. Na, akkor azt mondtad, hogy nézzük meg ennek az okait. Általában véve ebben is látható az, hogy van egyfajta erősödése ennek az agressziónak, először csak a babájával, vagy a játékaival erőszakos, aztán utána a kismacskával, vagy a kutyával, aztán a testvérével, végül a szülőkkel. Mondjuk azt, hogy megtapasztal valamilyen erőszakot otthon, hangoskodást a szülőktől látja, apa időnként földhöz vágja a táskáját, vagy a szekrényhez löki anyát. Azt mondjuk, hogy a média által közvetített erőszak egyre nagyobb. Az, hogy az alkoholnak, drogoknak a jelenléte családban egyre jobban a gyermekek előtt is megtörténik. Sőt, azt mondjuk, hogy amikor egy olyan gyerekről beszélünk, aki szociálisan vagy gazdaságilag hátrányos családi környezetben van, a szegénység, munkanélküliség, széthulló család, ott is ez hamarabb jön elő. Ezek mind-mind figyelmeztető jelek, mert tulajdonképpen ezekből egyenként is mind fakadhat az, hogy egy gyermek idővel erőszakos megnyilvánulásokat fog mutatni.
2: Ugye az tévhit, hogy majd kinövi.
3: Nem növi ki.
2: Tehát gyakorlatilag ez egyre rosszabb lesz, vagy pedig mondjuk megáll egy szinten, ami folyamatos.
3: Igen. Gyakorlatilag igen, mert hogy ahogy okosodik, úgy a különböző erőszakosságra való tárháza a gyermeknek a saját erejének a növekedésével is más eszközökhöz fog nyúlni sajnos. Uh-huh. Azért mondtam, hogy ezt mindig komolyan kell venni, és ezzel mindig kezdeni kell valamit. Tehát ez így nem maradhat.
2: Ez egy sikerélményből fakad? Vagy egy kezeletlen, negatív visszareagálás nélküli helyzetből? Mert ugye tulajdonképpen ugye nem történik semmi arra, hogy valami rosszat csinál, és nem kap visszajelzést, mert a szülő elengedi a figyelme mellett, jaj, hát nő a magabiztossága, nehogy már most azért, mit tudom én, mert szájba vágta Petikét, hát ez most ne haragudj már, hát most kész, véletlenül nyúlt oda, stb.
3: Ezek azért nagyon érdekesek, mert abban a pillanatban, amikor a saját gyermeked lesz egy hasonló helyzetnek az áldozata, onnantól kezdve ezt már más szemüvegen keresztül nézed. Ha a tiéd vágja szájba Petikét, akkor ez van, amit te mondtál, ha Petike vágja szájba az én gyerekemet, akkor pedig a királyig is elmegyek.
2: Igen. A világban az erőszak semmilyen formája nem megengedett. Hát pont.
3: Ez így van. Nem? Viszont milyen filmeket szeretnek a szülők a gyerekekkel, vagy milyen filmeket szeretnek nézni a gyerekek. Olyan dolgokat szeretnek látni, amelyben a minimális erőszaktól az egyre inkább nagyobb erőszakig mindent lát a gyermek. Az a film érdekes, amelyben megölnek valakit, az a film érdekes, amelyben olyan dolog történik, amire azt mondja, hogy fú, milyen bátor, fú, milyen erős, és stb. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy amikor egy vagy szülők beszélgetnek egymással, és azt mondja az egyik szülő a másiknak, hogy igenis én odafigyelek arra, hogy a gyerekem mit néz, mivel találkozik, mit lát a mozivásznon, mit lát a televízióban, mit lát a különböző filmcsatornákon, arra azt mondják, hogy ó, hát nekem erre nincs időm.
2: Hát de jó, de lehet, attól még tőlem lehet 1000 film, meg még meg is nézhetem, de hát attól nem leszek Tarzan.
3: Ha a személyiséged nem megfelelő módon fejlődött, és hogyha van benned kisebb rendűségi érzés, vagy többször te magad gyermekként erőszak áldozatává váltál, akkor elhiszed magadról a film nézése közben, hogy te Tarzan is tudsz lenni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy azokra a gyerekekre hat ez igazán, akiknek valamilyen frusztráció van az életükben. Akit már megvertek, aki már valamilyen abúzus áldozata lett, aki ezt időről időre akár szülőkön vagy a környezetében lévő felnőtteken látja, és milyen az, aki alul marad, és értelem szerint egy kisgyermek egy ilyen dologban már tudja, hogy erősebbnek lenni, nem alul maradni, az nagyobb dolog, mint sírni, a kékfoltot kenegetni, és egyebek. Tehát ez nagyon egyszerűen működik.
2: De sokszor ez nem is kell, Józsi. Sokszor nem is kell, hiszen elég a lelki terror.
3: Pontosan. Az ugyanolyan abúzus, mint bármi más. Ezért nagyon fontos, hogy a gyermek milyen családi környezetben nő fel, és mit lát, hogy mi szülők mennyire vagyunk példák.
2: Hány család van olyan elnézés, hogy belevágok a szabadba, ahol nem is merik elmondani a gyerekek, és élik a gyermekkorukat folyamatos félelembe.
3: Ezért ezeket a számokat igazából pontosan, vagy megközelítőleg pontosan sem tudjuk megmondani, hogy ma Magyarországon hány olyan gyermek él, aki valamilyen erőszaknak tulajdonképpen az elszenvedője. Nem tudjuk megmondani.
2: Mi van akkor, ha a gyermekünket ilyen erőszak éri? Hogyan tudunk neki szülőként segíteni? Az a baj, hogy a hirtelen hangulatomban lévő Szakács Tibi teljesen máshogy működne, mint az, akinek mondjuk te most tanácsot fogsz adni.
3: Tibi, az első kérdés az, hogy egyáltalán te szülőként meg tudod-e? A legtöbb Igen. esetben a szülő erről úgymond nem is értesül, mert eleve nincs olyan kapcsolat a szülő meg a gyermek között, ami mondjuk egy ilyen fajta beszélgetésnek alapját adná.
2: Ez mondjuk tragikus, ez baj.
3: Tragikus, csak az egyik jelző legyen rá az, hogy tragikus tőled, én meg mondom a másikat, ez most már lassan általános. Amikor azt mondjuk, hogy egy szülő a gyerekkel 7-10 percet beszélget egy nap, akkor szerinted mennyire ismeri a saját gyerekét? Mennyire tud kialakulni az a fajta bizalmi légkör a szülő meg a gyerek között, ami alapja lenne egy ilyennek? Jó, mondjuk azt mondjuk, hogy kialakult, elmondta. A következő dolog az, hogy az indulat kezelését, beszélgettünk erről már másféle módon is, ez egy tanulható és tanítható folyamat. Egyébként, amikor voltak annak idején a társas játékok, kinevet a végén. Lehet, hogy már nagyon kevesen emlékeznek rá. Nagyon sokszor elkövették azt a hibát a felnőttek, mindig úgy alakították a játékot, hogy a gyerek nyerjen. Mert hogy a gyerek ne szembesüljön azzal, hogy ő veszít egy játékban, holott azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermeknek azzal szembesülnie kell, hogy nem lehetek mindig az első, és azzal is kezdenem kell valamit.
2: Hát az életben sem leszünk mindig elsők.
3: Na hát ezt mondhatod azoknak a szülőknek, akik mindig nyerni engedték a gyerekeiket. Majd amikor 16 évesen kitört belőle mondjuk úgy az állat, akkor széttárták. Akkor ez eddig egy olyan rendes gyerek volt. Igen, csak mostanáig nem találkozott olyan élethelyzettel, amelyben nem ő a legjobb. Amelyben hoz haza a legjobban tanuló gyerek is tud egyest vagy rossz jegyet szerezni. Mit kezdek azzal a gyerekemmel, aki egyest hozott haza? Hozhat-e rossz jegyet az én gyerekem haza, vagy nem? És hogyha a gyerek nem vihet haza rossz jegyet, mert tudja, hogy milyen elvárások vannak a szülőnél, akkor ez mit fog hozni? Belső feszültséget és agressziót. És akkor azt mondja a szülő, jó van, akkor én vagyok a hibás miatta? És az a válasz, hogy egyébként igen.
2: Mi van akkor, ha mi sérülünk? Mi van akkor, hogyha mi gyerekünk sérül? És megtudjuk.
3: Mindenféleképpen annak a gyökerét meg kell tudnom, hogy azt, amit a gyerekem sérülésként megélt, amivel ő erőszakossá vált, hogy ez konkrétan micsoda. Tehát mi váltotta ezt ki? ez nem egy beszélgetésből fog megtörténni, a legjobb családnál sem.
2: De azt gondolom, most arra kérdeztem volna rá, hogy mi van akkor, miénket bántják. Mert ugye azáltal olyan sérült gyerek lett belőle, tehát ő tulajdonképpen áll egy, mondjuk mit tudom én, egy osztályterembe, oda megy egy osztálytársa, ding, lever neki egyet, és kész.
3: De mindennek van előzménye. Annak is, hogy az a gyerek odament, és állba vágta. Az egyik fajta megoldás az, hogy mondjuk elviszem küzdősportra a gyerekemet, hogy ettől mondjuk legyen ügyesebb, vagy tudjon magáért jobban kiállni. A másik az, hogy mondjuk a vészjelzési eszközeit fogom a gyerekemnek nagyon sokféle módon érzékenyé tenni. Hogy akkor segítséget kell kérni erősebbtől, nagyobbtól, még mielőtt ez megtörténik. Vagy felismertetni a gyerekkel az, hogy az a helyzet, amiben éppen vagy, az eszkalálódhat odáig, hogy ennek agresszió a vége. Mert az a gyerek, akit szeretetben nevelnek fel, az ugye nyilvánvalóan ilyen helyzetekkel nem találkozik. Uh-huh. Ezért kell egy szeretetben felnevel gyereket is időről időre azokkal az élethelyzetekkel szembesíteni, hogy mi lenne, ha most. Én például megtanítottam a gyermekeimmel, hogy nem lehetek mindig veletek, történhet olyan dolog, ahol áldozat vagy, és akkor neked mit kell tenned? Keresni az első felnőttet, hangosan kiabálni, és milyen módon kell magadat a társadalom többi tagja előtt bemutatni, hogy te most bajban vagy.
2: Sok gyerek nem tudja. És csak hát állnak, lefagy, de van olyan is, hogy lefagy egy gyerek, sajnos.
3: Nyilván, hát egy egészséges lelkületű gyerek, amikor agresszióval találkozik, akkor lefagy, hiszen erre neki nincsen megoldása, mert mondjuk ő otthon ilyet nem látott.
2: Ez egy hihetetlen trauma, nem?
3: Hát hogyne. Ezt a fajta önvédelmi mechanizmusát, ezt ki kell gyakorolni. Uh-huh. Tehát mindig tudnia kell, hogy egy felnőtt, vagy egy másik gyermek vele szemben mit engedhet meg. Hol van ennek a határa? Akkor kevésbé válik áldozattá a saját gyereked.
2: Ez a stressz akkor ilyen formán csökkenthető.
3: Abszolút.
2: Az, ami folyamatos stressz, mert ugye egy ilyen sérült gyerek, akit mondjuk egyszer mondjuk bántanak, ezután a folyamatos stresszben él, mert mindig fogja várni azt,
3: a bántástól való félelem. Így igen. Pontosan így van, így van, így van, így van. Az, hogy mindenkit ér az élete során valamilyen trauma, az nem trauma. Az a trauma, amikor ez a fajta negatív hatás, ez időről időre előkerül. Tehát attól, hogy mindenkinek az életében van elvesztés, van gyász, van vákum, van hiány, az nem azt jelenti, hogy egész életem gyászos, vákumos, hiányos, hanem találkoztam az életemben ilyennel is, de attól az én életem nem ilyen. Tehát hogy a gyerek attól, hogy találkozik negatív élethelyzetekkel, attól nem mondhatjuk azt, hogy a gyerekemnek alapvetően negatív az élete. Ezzel is találkozni kell. Most átfordítottuk arra, hogy a mi gyerekünk, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog az, hogy a gyerekeket meg kell tudni tanítani arra, hogy a bennük lévő erőszakot hogyan lehet kidolgozni. Erre például a legjobb módszer a sport. Uh-huh. Egy lefárasztott gyerek leginkább akar majd felgyújtani a szomszédnak a házát, akit mondjuk reggel 6-kor, vagy 5-kor elvisznek mondjuk úszóedzésre. Vagy mondjuk részt vesz olyan házkörüli teendőben, amelyben életkorának megfelelően részt is lehet benne, és mondjuk kvázi a gyermek elfárad. Mert a benne lévő energiák valahol máshol kidolgozásra kerülnek. De a legfontosabb, hogy a szülővel kapcsolatos bizalmi viszonyt ki kell építeni, ez nem a gyerek feladata, hanem a szülői.
2: Hú, de jó volt ez a mai téma. És még annyi minden van benne, vissza fogunk erre a témakörre térni, de az időnk az nagyon letelt. Józsi, nagyon szépen köszönjük, legközelebb megint találkozunk.
3: Fogom várni, sziasztok!

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: megfizetheted a nők agyát, de csit!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Küzdöttek a szárazsággal a Nyír VV munkatársai. Véget ér az idei strandszezon. Jelentős a terméskiesés a gyümölcsösökben. Demeter Dia vagyok. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A városüzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárazság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
3: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat. Ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Ezeket kollégáink, illetve a vállalkozó bevonásával végeztük el. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
2: Véget ér az idei strandszezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a Nyíregyházi Parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető. A parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előre láthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is oda veszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta le rádiunknak Apáti Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
2: Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, a stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiunknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvívője.
5: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
2: A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a József András Múzeum közösen tartja a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Holmár Zoltán, történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol Komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város Honlapja. Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkamp.hu oldalon érhetők el. Idén is megrendezik a Szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a Szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában árajthoz tette hozzá. A Szépkorúak sporttalálkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény Besenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
6: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai keresztény védelmében. Szálltok sikra!
2: Felújítási munkákat végeznek a Vásárhelyi Pál Technikum 12. D-osztályának tanulói a Sóstói Múzeumfaluban. A csapat egyik része a régi, elhasználódott földpadlót verte fel, majd a megfelelő előkészítést követően új tapasztalást végzett. A munka során a diákok ismét megtapasztalhatták, hogyan készülnek a hagyományos technikákkal a régi parasztházak természetes anyagokból készült felületei. A csapat másik része a Tiszabecsi Porta évek óta használaton kívül lévő lakóépületének megtisztításán dolgozott. A tanulók eltávolították a leomlott és levert vakolat maradványait, valamint előkészítették a házat a felújítási munkálatokra, olvasható a Nyíregyházi Szakképzési Centrum beszámolójában. Hétvégén zárul a Zenesóstón idei 10. évada. A programsorozat keretében egész nyáron ingyenes koncertekkel és családi programokkal várták a kikapcsolódni vágyókat a sóstói piacon, írja a nyiregyháza.hu. Most szombaton a Mítosz koncertjével zárul a szezon. Egy érkező front hatására ma gyakrabban zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést itt Nyíregyháza térségében, főleg a késő délutáni, kora esti órákban lehetnek majd borultabb területek. Elszórtan kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Sokszor lesz majd élénk a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban 29-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, küzdöttek a szárassággal a Nyír VV munkatársai. Rekord mennyiségű személy gyűlt össze a Petkupán. Demeter Dia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a József András Múzeum közösen tartja a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Kolmár Zoltán, történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város honlapja. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A városüzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárasság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
3: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Ezeket kollégáink, illetve a vállalkozó bevonásával végeztük el. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
2: Rekord mennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. bodrogi, 14. tiszai Petkupán. Az eseményt a Petkupa Egyesület szervezte az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. 12 csapat gyűjtötte a hulladékot az összevont versenyen a Bodrog és a Tisza árteréből. A szervezők szerint a rekord mennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Egy érkező front hatására ma gyakrabban zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést itt Nyíregyháza térségében, főleg a késő délutáni, kora esti órákban lehetnek majd borultabb területek. Elszórtan kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Számottevő eső azonban továbbra sem várható. Sokszor lesz majd élénk a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban 29-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjjel 14-18 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Köszöntöm ma is a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Hát nagyon érdekes témát hoztunk ma is, de gondolom, hogy ezt már nem kell elmondanom. Én Szakács Tibor vagyok, ma Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, csoda szép napot kívánunk neked. Szia!
3: Köszönöm szépen, eddig összejött a csoda szép.
2: Álmodozzunk már egy kicsit, arra kérlek. Emlékezzünk vissza a mi gyermekkorunkra. Nálunk hogy teltek a nyarak? És ilyenkor nekem olyan emlékképeim vannak, én mindig a nagyapáméknál, falun, vidéken voltam, és ott bicikliztünk, motoroztunk, megterveztük saját magunknak a napi elfoglaltságainkat, rengeteg barátommal ott jöttünk, mentünk, és fociztunk, hát egyebek, hát nem kezd bemutatni, hogy milyen játékokat játszottunk mi. Na most, ha visszarepülünk az időbe jelenlegi korszakunkba, akkor viszont én azt látom, hogy ezek a mostani nyarak, ezek hát nem tudom, a mostani fiataloknál mennyire hasonlítanak ezekre a dolgokra, és a mostani szülők mondjuk egyáltalán fordítanak-e gondot arra, hogy mi történik a gyerekkel nyáron. Nem a táborokról akarok veled beszélni, csak az, hogy átalakult-e egy picit a gyermekeknek a nyári szünete, meg az élete, mennyire tervezhető ez az egész dolog, vagy pedig csak úgy ahogy esik, úgy puffan a nyaruk a gyerekeknek.
3: Azok a gyerekek, akik nem voltak ilyen szerencsések, hogy vidékre menjenek annak idején, ők maradtak a városban, őket hívták úgy ugye nyáron is, hogy a kulcsos gyerekek, akiknek tényleg ott lógott a nyakukban, meg a nyakunkban ez a kulcs, és gyakorlatilag kaptunk egy olyan 10 hétnyi időt, amit tölthettek a gyerekek azzal, amivel csak szeretnék. Nyilván a szülőknek azért ez egy nagy kérdés volt egykoron is, hogy amikor még felügyeletre szoruló gyerekük volt, akik még olyan korú volt, hogy nem biztos, hogy a kulcsot is a nyakába lehetett akasztani, hogy akkor őnekik hogyan telt a nyár. Biztos emlékszel arra, hogy amikor szeptemberben visszamentünk az iskolába, legalábbis ilyen 5. osztálytól kezdődően, akkor az első dolgozat magyarból az ugye az volt, hogy a nyári élmények. És ugye volt, amikor ezt vagy megbeszéltük osztályfőnöki órán, vagy magyarul írtunk belőle egy dolgozatot, és azért azt kell mondani, hogy azért abban az időben itt a 80-as évek környékén, de még a 90-es évek elején is azért ezek nagyjából hasonló élmények voltak. Ebben volt egy-egy hétvége szülőkkel, családdal itt-ott, esetleg egy-egy hét, még ugye akkor ilyen, hogy Lengyelország, Románia, akkor Csehszlovákia, azért nagy dolgok voltak, ezek hát a világlátó gyerekek lettek, akik
2: gazdag gyerekekről beszélsz azért, mi a Balatonon nyaraltunk, akkor ugye voltak ilyen jellegű dolgok, és ugye akkor még voltak ezek a vállalati üdülők.
3: Pontosan ezek a szott üdülők, amiket ugye annak idején úgy hittak.
2: Igen.
3: Az ugye egy más világ volt, tehát hogy azért akik oda eljutottak, vagy eljuthattunk, azért az egészen másféle élményekről számoltunk, de én azt gondolom, hogy nyilván a szüleinknek annak idején ugyanúgy fejtörést okozott, hogy biztonságban hol tudja a gyerekeket, vagy a saját gyerekét, és így ezek a csoportok, meg bandák, meg gyermekközösségek összejöttek. Nagyon érdekes, hogy most sokszor arról beszélnek, hogy bármilyen fajta, és mondod, hogy ne beszéljünk a táborokról, akkor nem beszélünk a táborokról, de ugye rengeteg tábor van, ahova gyerekeket el lehetne küldeni, és hogy nagyon sokszor azért a szülőknek nagy feladatot jelent, hogy találjon olyan tábort, amit esetleg meg tud fizetni, és még a gyermekét is érdekli. És azt gondolom, hogy itt jutottunk el a legfontosabb dologhoz, hogy azt gondolom, hogy éppen amiatt, hogy a internetről, televízióból és mindenhonnan annyi fajta féle információ zuhan rá a gyerekekre, hogy most már nagyon nehéz felkelteni az érdeklődést, hogy idézélvetett egy szott üdülővel, meg egy faluban eltöltött egyhetes programmal, hogy ez, hogy a gyerekek otthon maradnak, és marad az internet szinte egyes egyedül, és már át sem kopognak a szomszédba a másik gyerekhez, ez azért azt gondolom, hogy nagyon sokszor ez már ijesztő mértékeket tud ölteni.
2: Hát nem kell átkopogni, ráír messengeren, meg ilyen social media felületen.
3: Tehát, hogy gyakorlatilag ezek a fajta interakciók a gyerekek között elmaradnak.
2: Azt mondod, hogy akkor a gyerekek is felnőttesednek? Tehát ugye miután a mi életünkbe is belevette magát ez az egész online világ, akkor tulajdonképpen a gyermekek nem focizni fognak, hanem úgy fognak focizni, hogy monitoron.
3: Nagyjából egészében igen, illetve azt tenném még hozzá, hogy nyilván, hogy amit a gyerekek a szülőktől látnak, nyilván a saját életükben nagyrészt azért azt fogják beleépíteni, tehát ottól a szülő kezéből sem esik ki a telefon, akkor ott az nehéz azt mondani a gyermeknek, hogy te meg azért tedd már el néhány percre egy nap alatt. De az biztos, hogy ezeknek a gyermekeknek, hogy a 21. században élik a gyermekkorukat, egészen más inger küszöbük van, amivel az ő érdeklődésük közt az kiváltható vagy fenntartható, ez biztos, hogy ma nehezebb kérdés. Bár ugye ott van a rengeteg tábor, de hát azt kell mondani, hogy el kéne odáig juttatni a gyerekeket, hogy legalább egy napot eltöltsenek, hogy legalább hatással legyen rájuk. És nagyon sokszor látszik, hogy sok gyerek erre alapvetően nem bevő. A szerencsések azok a családok, vagy azok a szülők, akik azt mondják, hogy megtehetik, hogy a gyermekeknek több tízezer forintos összegeket fizetnek ki egy hétre, és a gyermek esik egyik táborból a másikba. De döntően azért nem ez van. Vannak ezek a túlélő táborok, mint ezek a vidéki dolgok, erdőszélén, falu végén, rétaján. Egyre kevesebb olyan gyerek van, aki ebben meglátja azt a fajta fantáziát, mint vadregény, mint azok az ifjúsági olvasmányok.
2: Fú, pedig ezek annyira jók.
3: Így van, hát hogyha most visszagondolsz, azért olvastuk a Téli bereket, olvastuk a Tüskevárat, tehát az pontosan erről szólt annak idején, hogy a városi gyermek hogyan lát meg és talál meg egy másik világot. Hát azt gondolom, hogy erre egyre kevesebb esély van, hogy fenntartható érdeklődést tudunk kiváltani a gyerekeknél, mert felgyorsult az ő életük, felgyorsult a miénk, és már nincs sok a nyárból.
2: Uh-huh. Mi van akkor, amikor egy szülő nem enged nyári szünetet? Gondolok itt arra, hogy olyan tematikus táborokat választ, ahol tulajdonképpen felkészíti a gyermeket a jövő évi iskolai kihívásokra.
3: Azt gondolom, hogy ez egy ilyen kétélű kard, mert nyilvánvalóan valamilyen szinten azért az jó volna, hogyha a gyermek nem felejtene el mindent, de ha ebben a közel 10 hétben nincsen pihenés, és szó szerint azt mondom, hogy ez a semmittelés, amiben a gyerek csak néz ki a fejéből, és nincsen óra, nincs pontosan hova menni, pontosan mit csinálni, hány oldalt megcsinálni, hány feladatot elvégezni, akkor azt gondolom, hogy egy idő után, ha nem hagyjuk a gyerekeket pihenni, akkor ez évközben nagyon hamar látszódni fog azokon a jegyeken, amiket a gyerekek hoznak.
2: Mert hát tulajdonképpen lehet, hogy még ez visszaüt majd.
3: Visszaveti, pontosan. Nagyon sokszor az látszik, hogy azért ezek a gyerekek, akik azért megvannak terhelve, és mondjuk azt, hogy a mi időnkben azért nem volt annyira jellemző, hogy mindenkinek mindenfajta féle magánórákra kell járni, de most azt mondjuk, hogy nagyon sok gyerek mondjuk heti 2-3 alkalommal még egy másfél órát, vagy kettőt még nyelv órákon.
2: De jó, hogy ezt felhoztad. mert jött ilyen hallgatói visszajelzés, hogy nálunk a nyár az nyelvtanulással történik. Jó, Józsikáik nagyon élvezik.
3: Igen, hát lehet hogy ez feltétlenül a gyermek, hogy kénytelen úgymond kiszolgálni a szülőnek az elvárását, hogy ugyanilyen jó neked, hogy egész nyáron tanulunk, de azért ne legyünk abban vakok, hogy pihenés nélkül nem lehet semmit újra tervezni, vagy újra terhelni. A pihenés, ahogyan meg korábban beszéltünk erről, az nem semmittevés, hanem a pihenésnek nagyon fontos szerepe van, akár a tanulásban, az ész, az értelem pallérozásában, tehát ez sem lehet éjjel-nappal is nyakló nélkül, tehát az sem jó, amikor a gyereknek 20 kötelező olvasmányt adunk a kezébe. Azt gondolom, hogy ebben az egészséges utat mindenki megtalálhatja az egyensúlyt, vagy kicsit visszagondol arra, hogy mit tennék én szívesen a gyermekem helyében.
2: Mm-hmm. Sziasztok! Azt írja a hallgató, hogy vállalkozó és a gyermeke mellette dolgozik a nyáron. Azt mondja, hogy nagyon örül neki, mert először is ugye nem kallódik el, szó szerint ezt írja, és még ráadásul pénzt is keres. És van ennek veszélye, Józsi?
3: Azt gondolom, hogy alapvetően ne a veszélyt lássuk benne. Nyilván nem tudjuk, hogy ez a gyermek ez hány éves, mert mondjuk egy 14-15 éves gyermeket ez már tud érdeklődni, még egy 6-9 éves nem feltétlenül. Tehát azt gondolom, hogy ha van egy olyan nyár, amikor a szülő felvillant valamit a saját életéből, a mindennapjaiból, ami addig annak a gyereknek ugye egy idegen világ, mert csak annyit lát, hogy apa anya reggel elmegy otthonról estére meg hazajön, akkor ez alapvetően tud jó lenni. Na itt van például egy olyan dolog, amikor azt mondjuk, hogy pénzt keresni, tehát azért annak idején sem volt nagyobb anyagi biztonsága a családoknak szerintem feltétlenül, mint ma van, és akkor ez nem volt valahogy a szülők által igény, hogy a gyerek pénzt keressen. A szülők keresse
2: a pénzt. Lehet a gyereknek az igénye. valamit mára meg akar venni, és akkor tervez vele, meg stb.
3: Ez abszolút jó, csak azt gondolom, hogy annak megint ott kell lenni annak a fajta önkontrollnak, hogy mire használjuk fel a nyarat. Arra, hogy a gyerek pénzt keressen, és mondjuk megtanulja a pénz fogalmát, és megtanulja az értékeket feltétlenül jól használni, vagy arra, hogy felkészüljön a következő tanévre. Tehát nem gondolom, hogy egyiket a másikkal feltétlenül ki kell írtani, de még egyszer mondom, az egyensúly azért nagyon fontos. Tanuljon meg a gyermeket, sok mindent a szülőtől, hiszen ez a dolga akár a szülőnek, hogy tanítson, akár a gyereknek, hogy tanuljon, de nagyon sokszor látszik azért az, hogy felborulnak az egyensúlyok, és a szülő olyan elvárásokat támaszt a gyermekével kapcsolatban, akár egy nyári munkával kapcsolatban is, ami mondjuk nem feltétlenül elvárható attól a gyerektől. Nem tudjuk, hogy a gyerek hány éves.
2: Letelt az időnk, viszont jönnek a hallgatói visszajelzések azzal, hogy az egész nyarat az ő gyermekük külföldön tölti, meg ez lesz, meg az lesz, meg amaz. Nem tudunk most ezekkel foglalkozni, és nézzék el a hallgatók, de nagyon jó, hogy ezeket elküldték nekünk, mert Isten igazából mi egy ilyen görbetükröt szerettünk volna mutatni ezzel az egész műsorral, annak vonatkozásában, hogy mondjuk egy 30-40 év távlatában hogyan zajlottak, és mostanában hogyan zajlanak ezek a dolgok, és egy család életében mit jelent egy nyári szünet, amikor van egy-két gyerkőc. És remélem, ez sikerült. És Józsi, nagyon szépen köszönjük, és holnap pedig megint fogunk keresni. További szép napot kívánunk neked.
3: Nagyon fogom várni, és minden jót kívánok én is nektek.

6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: FM-ből.
1: A legjobbat adjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét versenyezhetnek a szépkorúak, tájékoztató napot tartanak az első éveseknek. Jelentős a termés kiesés a gyümölcsösökben. Demeter Dia vagyok. Idén is megrendezik a szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán. 5 sporták 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában áll rajthoz, tette hozzá. A szépkorúak sporttalálkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény Bessenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta le rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
2: Egy érkező front hatására ma gyakrabban zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést itt Nyíregyháza térségében, főleg a késő délutáni, kora esti órákban lehetnek majd borultabb területek. Elszórtan kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat, számottevő eső azonban továbbra sem várható. Sokszor lesz majd élénk a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban 29-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjjel 14-18 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

0: Ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veled.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Ezt FM.
1: Ezt FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Just for funny sis,
3: get a job. A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: A hívnek.
3: Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Véget ér az idei strandszezon, ingyenes workshopot szervez az iparkamara, nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Demeter Dia vagyok. Véget ér az idei strandszezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető. A parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előreláthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkam.hu oldalon érhetők el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, a stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághőkép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádióknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvívője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
2: Egy érkező front hatására ma gyakrabban zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, itt Nyíregyháza térségében főleg a késő délutáni, kora esti órákban lehetnek majd borultabb területek. Elszórtan kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat, számottevő eső azonban továbbra sem várható. Sokszor lesz majd élénk a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban 29-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjjel 14-18 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Szűnni nem akaró tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Hát, bevallom őszintén, hogy azért nehezen indul ez a mai nap. Doktorral felvettem a kapcsolatot, hogy mondom, mai nap folyamán ugye most rögzítünk egy adást, mondtam neki, hogy pár percést kezdhetünk, ennek egy 10-15 perce volt, azt mondta, hogy rövid pisike, és utána kezdünk. A kérdésem csak az, hogy az a kérdésem, hogy minden rendben van? Egy cseppet sem hosszú ez az idő? Egy kis pisikére? Dr. Móri Gyulával beszélgetek, szia doktor. Na, nem akarok tiszteletlen lenni, csak úgy kérdezem.
3: Gyorsan ugorjuk. Szép nap lesz, ugye?
2: Aha, igen, egy cseppet. Jó?
3: No.
2: Most ilyeneket fogok használni. Jó? Ilyen szöveget. Mindig utalok majd vissza erre a csepegtetős problémákra. Ebben a korban ez különben nem újdonság. Ettől most nem állunk a falnak. Jó? Na, napfény. Én különben most egy picit kutatómunkát végeztem. Miért nincs erről szó? Sehol. Tehát, hogy nem értem különben, ami számomra teljesen óriási kérdőjeleket vet fel. Miért nem írnak erről szakmailag többet, sokat, még többet az emberek szájba? Ingyen van, ott van, használhatnák, nem teszik. Miért?
3: Hát, sőt, akkor ezt a miértet hagyjuk nyitva, de azért miért írják azt, hogy nem jó, hogy nem menj ki, hogy ártalmas, hogy semmit ne csinálj, hogy tartózkodj, stb.
2: Nem ezt írják, azt írják, de hogy ne égj le.
3: Nem azt írják, hogy ne égj le, mert ha ezt írnák, akkor 100%-ban értenék egyet. Nem azt írják, hogy ne égj le, hanem ne menj a napra. Uh-huh. Ez jó. Nagyon más áll.
2: Ezt direkt csináltam különben csak azért, hogy egy picit szembesítsük a hallgatókat azzal a dologgal, hogy különben meg tényleg így van. És ugye nálad adásban hangzott el az, amikor a bőrről beszéltünk, a problémákról, arról, hogy hogyan kell vigyázni magunkra, ott volt az, hogy a nap nem rossz, csak arra figyelj, hogy ne égj le.
3: Így van.
2: Mert ez a bőr nem felej.
3: A leégés borzalmasan rossz, ezt mai napig is ezt mondjuk. Csak a leégéstől való félelem, aznak a megoldása az nem az, hogy nem megyek a napra. Hogy mennyire fontos ez a téma, egyébként saját barátaimtól, kollégáimtól kaptam telefonhívásokat, hogy akkor most már menjünk már ebbe mélyebben bele, mert ők a mai napig azt mondják a betegnek, tudományos munkákra való hivatkozással, hogy nem szabad kimenni a napra, és óvatosabban, és ezen a napon már minél kevesebbet tartózkodni. Én meg mindig azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és mindig meg kell nézni az orvosodat. Tehát ha egészséges akarsz lenni, és elmész egy orvoshoz, akkor a dohányzásról leszoktató orvos, ha dohányzik, az olyan furcsa, nem? Tehát ha a testsúlyodat szabályozó orvos kövér, az is olyan furcsa.
2: Volt ilyen különben? Emlékszel ilyenre? Hogyan indult a fogyon orvosával rovat?
3: Úgyhogy én 140 kilósan osztottam az észt a betegeknek, hogy hogyan gyógyuljanak.
2: Név nélkül Imrének.
3: Is. Igen, többek között.
2: Igen, és ő annyit mondott, hogy...
3: Ő meg visszaszólt, hogy ezt akkor talán meg kéne mutatni.
2: Imádom. Imádom.
3: Így volt, és a mai napig az életemet köszönhetem ennek.
2: Ő egy ikon. Meg ő is a sajátját neked. Na.
3: No, szóval az a lényeg, hogy nézd meg az orvosodat, mi a vélemény a napsütésről, nézd rá. Most, ha engem megnézel, akkor én az átlagosnál azt gondolom, hogy egy napbarnitottabb bőrszínnel rendelkezem, mert rengeteget vagyok a napon. Tehát elképesztő mennyiséget töltök a napon, nem égek le, nincs tőle semmi bajom, stb. És megszállottan keresem és kutatom most már ezt a napsütés dolgot. Mondok egy példát, hogy mióta ezekkel dolgozom, ezekkel az anyagokkal, mennyit alakult az én szemléletem is. Nekem van egy óriási monitorom, tulajdonképpen 4 monitorra osztva, hogy a megfelelő különböző anyagokat föl tudjam dolgozni, innen oda olvasni, onnan ide ugrani, stb.
2: Hogy jön ez ide?
3: Kell. Úgy, hogy ezt azért választottam, hogy gyorsabban és hatékonyabban tudjak dolgozni. Mióta a napsütéses anyagokat dolgozom föl, akkor azokon a napokon, amikor a irodába ülnék és dolgoznék a számítógépem előtt, kiköltözöm az iroda erkélyére, napsütésbe,
2: egy kis laptop. Ja, csak laptoppal.
3: Egy kis laptoppal. De mi a lényeg? Az a lényeg, hogy vállalok egy sokkal lassabb, kényelmetlenebb munkát azért, hogy a megfelelő napsütést begyűjtsem. Tehát most már megszállottam.
2: Egy bankba egy pénztáros hogy csinált ilyet, Gyula? Nem csinált. Pont. Ez a baj.
3: Nem igaz. Na hát erről is fogunk beszélni, mert nem igaz, de akkor már ha így felhoztad, akkor elmondom. 15-20 percre van szükség, ergo ebédidőben ki kell menni, és be kell gyűjteni ezt a mennyiséget. Most még be lehet gyűjteni egyébként munkaidő után, vagy előtt is, de később majd nem lesz lehetséges, ebben egyetért. No, de menjünk, mert borzalmas érdekes...
2: Legényanya című filmet láttad, megvan?
3: A Rátóti legényanyát? Hát hogy ne.
2: És ugye amikor a zsákba vitték be a napfényt, mert ugye nem volt a házon ablak.
3: Igen, nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb módja. Jó?
2: Ez, hát hogyha valami, most napokban volt éppen a televízióban, és ugye tolták a kocsmát.
3: Ez így van, ez egy nagy, egyébként egy nagyon...
2: És egy barzalmasan jó tükör. Nagyon-nagyon jó. Igen, elnézést.
3: Na, akkor most pedig én egy kicsit maibb téma, sajnos megint, vagy szerencsére, mondom, szerencsére visszakanyarodunk a COVID-19-et. Tehát láttuk, hogy terjed. És most már utólag olyan okosak tudunk lenni, de rengeteg mindent elemeztünk.
2: Ezt írták is neked sokan különben.
3: Igen. Hogy?
2: Hát, hogy utólag okosak vagyunk.
3: Így van, utólag okosak vagyunk, de hát mi a lényeg, hogy tanulnunk kell a történetekből. Van egy nagyon komoly tanulmány, le fogsz hidalni, hogy a terjedése hogyan nézett ki, mitől robbant be, hogyan szabadult el, és tudod, hogy mi volt az, mi döntötte be sorra az országot, mi döntötte el, hogy mikor indul el a vírusnak ez a nagy átfogó pusztítása a lakosságban. Mihez volt egyértelműen köthető most már, ha utólag megnéz. A hosszúsági fokhoz, hogy mennyire vagy távol az egyenlítőtől, azaz mennyi napsütés ér. Tudod, ki kezdte az Európai Unióban a Covidot? A finnek. A finnektől indult, és tudod, melyik ország lett utoljára dölt be, mint básta? A görögök.
2: Igen,
3: a görögök. Igen, tehát az a lényeg, hogy az Európai Unióban a finnektől a görögökig terjedt lépésről lépésre, ahogy a nap húzódott, és csökkent a napsütéses órák.
2: Tulajdonképpen te azt tudod... állítod ennek alapján, vagy azt mondja ez a megállapítás, hogy nem a távolság döntött itt, mert az pillanatok alatt áthidalható, ugye semmi más, kutatócsoport jön, megy, akármi országok között jönnek, mennek emberek.
3: De akkorság nem költözik, Tibi, hát hogy ne a távolság döntött volna?
2: De távolság minél is, meg ugye az a féle távolság, amivel együtt ők sokkal több napfényt kaptak, az immunrendszerük más volt.
3: Így van, pontosan így van. Tehát minél, ahogy elkezdett menni a nap, ugye húzódni el az adott terület felől, és egyre rövidültek ott a nappalok, annál hatalmasabb sebességgel tölt erőre a betegség. Na akkor mondok egy másik, mert ez biztos véletlen. Jó, akkor mondjuk át az Egyesült Államokba, jó? Az Edinburgh-i Egyetem csinált egy kutatást az amerikai adatokba, az északabbi államokban csinálták ezt a kutatást, és az államokat egymás után tették, és minél több napsütés érte az adott területet, nézték a napsütéses órák számát, ahhoz nézték a COVID-19 halálozást. Egyértelmű volt a teljesen világos összefüggés, minél több napsütés érte a területet, annál kisebb volt a halálozási ráta. Tovább megyek, Angliában is megcsinálták, minél több napsütés, annál kevesebb halálozás. Olaszországban is megcsinálták, minél több napsütés, ugyanez szóról-szóra. Publikálták, de beszélünk róla. Sehol nem hallod. A D-vitamin szint sajnálatos módon ma még egyáltalán nem is TB finanszírozott állandó mérése az állapotot felmérésének. Pedig nagyon-nagyon-nagyon fontosan jelzi, hogy hogyan állsz a napsütéssel. A napfény hatására termelődő D-vitamin maga a D-vitamin az nagyon jól pótolható kiegészítő történetekkel. Ezzel nincsen baj. De a napfénynek nem csak D-vitamin kialakító hatása van, hanem beszélünk ugye már hetek óta a mitokondriumok működésére gyakorolt hatásáról, és ezt nem tudod D-vitaminnal helyrehozni. Nem megyek napra, de hát az úgyis csak a D-vitamin, és akkor szedem a D-vitamint, és minden rendben van. Nem, ez nem fog működni. Jó. És erre nagyon komoly tanulmányok vannak, és
2: majd holnap. Majd
3: előtti időkre is fogunk menni, de persze, igen. Okay. Mindenképpen holnap.
2: Köszönjük szépen! Nagyon jó pihenést kívánunk mindenkinek mára. Hallgassák vissza az adásokat, az előzőeket is nyugodtan lehet, csak 10 perc.hu-n megtalálnak mindent.
3: És ugye egy cseppet sem
2: maradok. Egy cseppet sem maradok tovább. Itt egy cseppet sem maradok tovább. Köszönöm szépen, doktor, szép napot. Szia!
3: Szervusz!

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, küzdöttek a szárassággal a Nyír VV munkatársai. Rekord mennyiségű személy gyűlt össze a Petkupán. Demeter Dia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a József András Múzeum közösen tartja a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Kolmár Zoltán, történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város honlapja. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A városüzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárasság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
3: Évek óta már alkalmazzuk a fák körülül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Ezeket kollégáink, illetve a vállalkozó bevonásával végeztük el. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 90-95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
2: Rekord mennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. bodrogi, 14. tiszai Petkupán. Az eseményt a Petkupa Egyesület szervezte az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. 12 csapat gyűjtötte a hulladékot az összevont versenyen a Bodrog és a Tisza árteréből. A szervezők szerint a rekord mennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Egy érkező front hatására ma gyakrabban zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést itt Nyíregyháza térségében, főleg a késő délutáni, kora esti órákban lehetnek majd borultabb területek. Elszórtan kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat, számottevő eső azonban továbbra sem várható. Sokszor lesz majd élénk a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban 29-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjjel 14-18 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

És a hírek után itt is vagyok a legjobb zenékkel, kívánok mindenkinek szuper kis szombat reggelt, jó készülődést erre a napra, vele együtt pedig élvezze ezeket a zenéket, amikkel gondolom, hogy még jobb lüktetést fogunk adni ennek a szombatnak. Augusztus vége felé haladunk, 29-e van, ő pedig már Train, én pedig Zenta Jedit vagyok egészen kettőig itt

0: kicsit mindennap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
1: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: És még a kutyusok világnapja is volt a héten, úgyhogy a házi kedvenceket meg lehet ölelgetni, szeretgetni, és nagyon jó kis cikket írt egyébként Szakács Tibi a kutyusok világnapján, mert neki is van egy nagyon kitűnő kis Bertalan nevű kutyusa, aki ugye jó kedre deríti, és érdemes elolvasni egyébként a Facebook posztját, mert hogy én is úgy mosolyogtam, hogy nekem is volt kutyám, és amikor picike volt, úgy kezeltem, mint egy kisbabát. No, hát aztán ugye először megmondtam, hogy ágyba nem jön, csak szigorúan itt szabályok lesznek. Na persze, gondolhatják a hallgatók, hogy ez körülbelül 2 napig tartott. No hát szeressük őket, no és persze a gyermekeinket, az embertársainkat is, mert ez is nagyon fontos, odafigyelni egymásra, és vele együtt pedig arra a munkára, ami remélhetőleg azért nagyon sokaknál fog majd kezdődni a jövő héten, mert hogy visszaállunk itt a megszokott kerékvágásba hamarosan. Még itt kilihegjük ezt a pár napot, aztán jövő itt kedden, szeptember 1-e minden visszaáll a megszokott kerékvágásba. Hát ma még szombat van, az időről hát még mindig csak annyit tudok mondani, hogy meleg van, nyár van, úgyhogy sokan várják már azt, hogy mikor lesz lehűlés. Pont a múltkoriban mosolyogtam, mert egy bundát áruló kedves barátnőmmel találkoztam, aki azt mondta, hogy meddig tart még a jó idő, hát így soha nem lesz gyakorlatilag eladás. De eljön az is majd, úgyhogy vannak, akik pedig erre készülnek. No, én arra készülök, hogy hozzam a legjobb zenéket. Itt a 103.9-en Ákos dalát bekészítettem, a Spice Girls dala is jön, de előtte Kelly Rowland-del megyünk tovább. Ez már a Work, itt a 103.9-en.
1: 103.9 Best FM. Megédesíti a napod.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jól imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Spice Girls itt 8:30 előtt a legjobb zenék között. Hát a hölgyek sem változnak, vagyis csak érnek, szoktam mondani, de milyen jó, hogy hódít most az a divat hullám, ami valamikor az ők is 90-2000-es évek elején ugye megmutatkoztak itt mindenféle videóklipekben, hát ma már megint csak ugyanez a divat, forgandó minden, sőt a hajszíneket elnézve most nagyon hódít itt a barnának a minden árnyalata, gondolok itt a rezesebb árnyalatra, amit ha jól emlékszem, Emma Banton viselt a Spice Girls csapatában. Hát egy biztos, hogy a jó hangulatról gondoskodnának itt a hölgyek, főleg akkor, hogyha mondjuk ott lennének az ön nappaliában, de a konyhában én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hölgy társam forog, sűrög, készül, kinél mi lesz az ebéd, mi készül, valami kis húsi étel, vagy gondolkodunk valami főzelékbe. Én mostanában egyébként nagyon sok főzeléket készítek, krumpli főzeléket csináltam most is, nagyon finom lett, babérlevéllel és sültvéslivel. Nálam ez az ajánlat, nem tudom, hogy önnél mi készül, de nyugodtan megírhatja nekem. Én Zentai Edit vagyok, és minden hétvégén itt a Best FM rádióban egészen 2-ig kíváncsian várom az üzeneteket, amiből, hogyha érkezik, azonnal fogok tolmácsolni. A dalok tekintetében FLM jön, ráncokos szemem alatt Curtis is felkészül, egy fehér rózsával, de előtt a Westlife csapata már is itt a Best FM-en. Mindjárt 8:30, jó reggelt kívánok!

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

Ami nagyon jó lehet, főleg Chris Cross-szal itt a Best FM-en, a legjobb zenék között. Jó utat kívánok mindenkinek a piacok környékén, óvatos közlekedést, jó parkolást és a kerékpárokat is megfelelően rögzítsük, nehogy valakit meglepetés érjen, hogy kilép a bevásárlásból, aztán nincs ott a kerékpárja. Nagyon rossz érzés tud lenni egyébként. Tőlem loptak már el biciklit, úgyhogy tudom milyen érzés. Na hát azóta nagyon masszív lakattal vagyok képes lelakatolni a biciklimet, és nagyon figyelek rá. Figyeljünk az értékeinkre, és persze egymásra is, hogy mi történik Nyíregyházán, arról pedig mi is örömmel számolunk be. Nyugodtan írjon nekünk akár az üzenőfalunkra, bestfmnyiregyháza.hu, vagy nekem is írhat személyesen, én Zenta Jedit vagyok. Egyébként meglepődve olvastam azt a hírt, mely a városunkban történt. Egyébként, ha az ember a televíziót nézi, akkor elájul, hogy miket lát, hogy nem tudom milyen maszkkal, meg fehér lepellel mászkálnak itt emberek, mondjuk Szentendrén, hallottam a hírekben, de felütötte a fejem, hogy egy erkélyre felmászó férfi is megrémisztett egy nyíregyházi kedves lakótársunkat az északi körútnak a környékén. Hát éjszaka azért ez igencsak meglepetést okozhat, hogyha mondjuk valaki magas földszinten lakik, és egy erkélyre bemászó, nem tudom megnevezni férfi, nő, hát milyen emberfajta próbált oda behatolni, még jó, hogy megzavarta és elszaladt. Hát remélhetőleg azért itt mindenki biztonságban van, és figyelünk egymásra. Ha más nem, ugye lakóvezeteken belül is lehet erre fölkészülni. El is gondolkodtam, de jó, hogy én a harmadikon lakom, hogyha valaki hozzám bemászik, no hát az meg is érdemli. A legjobb zenéket viszont megérdemlik a Best FM hallgatók. Megyünk tovább Shaggyvel, ez már a Bombasztik itt a Best FM-en.

0: otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

0: Mindjárt 9 óra van, és kellemes az idő, még akkor is, amikor azt mondják a meteorológusok, hogy egy hidegfront vonult át fölöttünk, ami egy picit megzavarhatja majd a napsütést. Gyakrabban jöhetnek elő felhők, sőt, helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat, de azért a legtöbb helyen még mindig nem várható csapadék, és azért a csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között alakul. Egyébként délkeleten mérhetjük majd a magasabb értékeket, ezt mondják, hogy hoz-e a front valami kis lehűlést, vagy marad még a kánikula, na ez is kiderül a hírekből, pontban 9-kor itt a Best FM-en.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét versenyezhetnek a szépkorúak, tájékoztató napot tartanak az első éveseknek. Jelentős a terméskiesés a gyümölcsösökben. Demeter Dia vagyok. Idén is megrendezik a szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában áll rajthoz, tette hozzá. A szépkorúak sporttalálkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény Bessenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta le rádiunknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
2: Egy érkező front hatására ma gyakrabban zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést itt Nyíregyháza térségében, főleg a késő délutáni, kora esti órákban lehetnek majd borultabb területek. Elszórtan kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Számottevő eső azonban továbbra sem várható. Sokszor lesz majd élénk a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban 29-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjjel 14-18 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: A hírek után, ha már szombat, akkor nézzük, hogy mihez is lesz ma kedvünk Nyíregyházán kimozdulni, mert hogy a város ma sem hagyja unatkozni majd azokat, akik mondjuk nem szeretnének egész nap pizsamában maradni, bár valljuk be, hogy erre is lenne nagyon sokaknak létjogosultsága. Hát egyből most utazunk Budapest felé, a dal, amivel indul ez az óra. 9 óra után jó reggelt kívánok! Miles.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best FM.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek.
0: A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

Music Factory dala itt a Best FM-en a legjobb zenék között szólt. Nagyon szép szombati napot kívánok mindenkinek. Jaj, de telik ez az augusztus 29-e van, holnap 30, aztán 31, és kedden már belépünk a szeptemberi hónapba.

Na, mire lehet itt még készülni? Hát arra, hogy köszöntsük a mai napi névnaposokat, ugyanis augusztus 29-én a Beatrixok és az Ernák ünnepelnek, úgyhogy ha van a családban Bea, Beatrix, Trixi vagy Erna, akkor ma biztos, hogy nem ússzák meg egy üzenettel, mert hogy legalább egy fincsi kávé jár nekik. Ja, ha már kávézunk, előttem most egy nagyon finom, ilyen mandula ízesítésű kávécska van, úgyhogy ezt fogom kortyolni. Jövök még egy kis érdekességgel, hogy mi is történt még a nagyvilágban augusztus 29-én, néhány szó erről is, és a zenei fronton pedig hozom nem sokára Jennifer Lopez dalát, de énekel nekünk Rácz Gergő is, de Bob Sinclair már is fölkészült, jön a Love Generation-nel, itt a 103.9-en, ez a Best FM.

Szólnak a legjobb zenék nálunk itt a Best FM-en, augusztus 29-e szombat van. Először is nagyon boldog névnapot kívánok minden Beatrixnek és Ernának, hogyha van ilyen nevű kedves ismerősünk, akkor érdemes rácsörögni, mert egy napján való köszöntés még mindig jobb, mint amikor elfelejtődik mondjuk a köszöntés. Erre azért vannak, akik érzékenyek, nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, ugye nyugodtan meg lehet nekem ezt is írni. Én ilyen elfelejtős vagyok sokszor, még jó, hogy van egy naptáram, amiben mindig beleírom, hogy mikor mi történik, és képzeljék el, hogy visszamenőleg is megvannak ezek a naptárjaim, úgyhogy hát majdnem, hogy meg tudom nézni, hogy 4-5 évvel ezelőtt is mit csináltam pontosan augusztus 29-én. Érdemes írkálni, tudom, hogy ma már a telefonunk rögzít mindent, de vannak azért, akik még mindig szeretik ezt a hagyományos módszert. Szóval Beatrixok és Ernák boldog névnapot kívánok, viszont augusztus 29-én nem csak a névnaposok miatt érdekes, hanem más miatt is, mert ma van például a Magyar Fotográfia napja is, mégpedig 1840-ben ezen a napon mutatta be Vállas Antal a Magyar Tudós Társaság ülésén, hogy hogyan lehet fényképet készíteni dagerotípiával, bizony, ilyen a név. A képek témája pedig egykor a Duna és a Budai Vár volt, és hát milyen fura, hogy ma már nem kell ez a bizonyos eszköz, sem tudományos akadémia, mert hogy sokszor tényleg elég elővenni a telefonunkat, és gyakorlatilag pillanatokon belül készül el több kép, mondjuk ugyanarról a kávéról, a reggeli pózról, sőt, már bárkiből tudunk bármit csinálni, rohamos tempóba halad itt ugye a mesterséges intelligencia, azt mi is tudjuk, és maga a fényképezésnek is a művészete, mert hogy tényleg a telefonokkal már olyan képeket lehet készíteni, hogy én is elájulok, főleg akkor, amikor mondjuk ismerek valakit, és mondjuk látom a Facebookon, hogy hoppácska, nem is így néz ki az élőben. Ennek az értelmét sem nagyon tudom, bevallom őszintén. No de hát, van, aki szereti itt a filtereket használni. Én a tiszta dolgokat szeretem, abból is a legjobb zenéket, itt a 103.9-en, amiből van is bőven, és hozok azért még érdekességeket, amik így augusztus 29-éhez kapcsolódnak. Itt a Best FM-en legyen csodás napja! A munkát.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM, ott van veled.

Jennifer Lopez, akit nagyon kedvelünk, egy jó kis ütemes dalt hozott ide hozzánk a 103.9 Best FM-re, amikor is remélem mindenki jól érzi magát, és nagyon sokan szeretnénk úgy kinézni, mint Jennifer Lopez. Mondjuk el tudom képzelni, hogy mennyit edz, mennyit pihen, de rengeteget dolgozik, de a színpadon, amit művel, hát az csodaértékű, és azért ő is 50 pluszos már, majd a korát megnézem. Ami biztos, hogy nagy Bogi énekel nekünk a folytatásban, és ő is egy nagyon sikeres kis énekes hölgy, ugye az ő története, hát már gyermekként megismerhettük, még az énekiskolájában, aztán jött a dal, a Csináljuk a fesztivált, és mostanra már ott tart, hogy 2026-ban megkapta a Fonogram díjat, mégpedig az év felfedezettje kategóriában. Nagyon jó kis koncertet tolt itt nálunk is a héten, városunkban, a Kossuth téren sokan ott voltak, sőt, még megint csak láttam olyan fiatalokat, akik már a színpad elő délután úgy letanyáztak, csak is azért, hogy elsősorból figyeljék majd Nagy Bogit, aki most hozzánk érkezik egy szuper kis dallal, Dessel, aztán jön egy másik nagyon jó páros, Péter Fibor és Geszti Péter a folytatásban, itt a 103.9-en.

0: Ha nem bírod el a választ, ne is tedd fel a kérdést.
1: Best FM.
2: A zene csatorna.
3: What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Szóval délelőtt azt gondolom, hogy senkinek nem kell még rohannia, úgyhogy inkább lazítsunk egy jó kávéval, valami finom reggelivel, egy kis friss levegő, és már szépen komótosan lehet elindítani ezt a napot, ha még nem indítottuk volna el, ehhez pedig én is hozok majd programokat, mert hogy érdemes lesz kimozdulni itt a nyár utolsó napjaiban. Egyébként már délelőtt is vannak programok a Kossuth téren, mégpedig a Kaláka ad egy gyermekkoncertet, érdemes erre is készülni. Délután pedig majd tényleg beindul a város, este pedig ugye Demjén koncerttel zárul majd. Itt a fesztivál, hozom majd a programajánlataimat, hiszen lesz itt futófesztivál, és már a szeptemberi programokra is hangolódunk, Tirpák fesztivál, és sorolhatnám. A legjobb zenék között pedig a hírek is érkezik pontban 10 órakor, itt a Best FM-en.
1: Nem kell tovább keresned.
2: 103.9 Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Véget ér az idei strandszezon, ingyenes workshopot szervez az iparkamara, nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Demeter Dia vagyok. Véget ér az idei strandszezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető. A parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előreláthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Berek-Vár megyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfél napos műhely munkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítés mentes, de előzetes jelentkezéshez kötött regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkamp.hu oldalon érhetők el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, a stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiunknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvívője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
2: Egy érkező front hatására ma gyakrabban zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést itt Nyíregyháza térségében, főleg a késő délutáni, kora esti órákban lehetnek majd borultabb területek. Elszórtan kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat, számottevő eső azonban továbbra sem várható. Sokszor lesz majd élénk a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban 29-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjjel 14-18 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Nagyon szépen köszönöm a híreket a következő órában, és újból információk, addig pedig a legjobb zenék szólnak nálunk, jön Szikora Robi Valmarral, a balatoni lányjal. Jön a Five, velünk lesz a kompakt diszkó, én is maradok, és ha jól látom, a Mystic dalával fogok indulni, és képzeljék el, hogy a hölgyek 22 év után újra színpadra fognak állni. És fel is léptek, nem olyan régen, 80 ezer ember előtt énekeltek, hű de szuper. Na meg az a szuper, hogy gyakorlatilag valaki, akinek ott van a vérében az, amit csinál, az ugye, hogy 10-20-30 év után is még előbújik. Na jöjjenek a lányok, a Mystic dala, amivel indul az óra.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Britney Spears, Britney Spears. Egy két nappal ezelőtt pont néztem az Instagramját, és egy videóban pontosan arról beszélt, hogy jelenleg kifejezetten élvezi, hogy szingli. Igen, egy baráti este és egy vakrandi előtt azt mondta, hogy most egyáltalán nem vágyik párkapcsolatra, és nagyon szerencsésnek érzi magát a barátai miatt. Hát van ilyen élethelyzet, ugye, amikor mondjuk egy rossz párkapcsolat után az ember élvezi, hogy egyedül van, és nem is biztos, hogy vágyik társra. Hát én szoktam erre mondani, hogy nem is mindenkinek való, kérem szépen, a társ. Viszont olyanok is vannak, akik el nem tudják képzelni az életüket egyedül. Hát jó, ha megtalálja mindenki magában, hogy mire is való a világban, úgyhogy Britney Spears most kifejezetten élvezi, hogy szingli. Hát én bízom benne, valahogy úgy megérzem, hogy nem olyan sokáig fog ezt tartani, mert előbb-utóbb biztos, hogy lesz valakie, aztán majd még valakie. Hát ilyen az élet, ilyen izgalmas. Én viszont nagyon jó készülődést kívánok azon kedves igent mondó pároknak, akik éppen ma, augusztus 29-én fogják majd kimondani a boldogító igent. Nagyon sok sikert, szerelmet és jó kedvet kívánok nem csak ehhez a naphoz, hanem a folytatáshoz is, mert bizony tudjuk azt a mondást, hogy megszerezni nagyon könnyű valakit, de megtartani az már egy komolyabb munka. Ehhez is kívánok mindenkinek sok sikert. A legjobb zenék pedig jönnek hozzánk itt a 103.9-en.

Ők voltak a Five csapatos srácok, akik újra együtt vannak. 25 év után álltak megint csak össze egy teljes felállásban, és úgy tűnik, hogy egyáltalán nem csak nosztalgia körről van szó, mert hogy tavaly is végig turnézták Nagy-Britániát, idén pedig Ausztráliában és Európában is koncerteztek a fiúk. Na nézzük, mi újság viszont nálunk, banki ügyeim vagy banki híreim vannak. Egészen pontosan nem árt készülni, hogy több hazai banknál is majd rendszerkarbantartások várhatóak itt a hetekben, ezért érdemes tényleg előre tájékozódnia minden ügyfélnek, mert hogy különböző szolgáltatások különböző és eltérő időpontban érinthetnek minket. Lehetnek fennakadások adott esetben a kártyás fizetésben, az online és a mobilbanki felületeken, az átutalások indításában, valamint pedig egyes befektetési és hitelügyintézési funkciókban is. Remélhetőleg ezek a karbantartási munkák csak néhány óráig fognak tartani, de lesznek olyan esetek, amik hosszabb időszakokra is korlátozást jelentenek. Majd a bankok egyébként azt javasolják, hogy az érintett időszakok előtt mindenki ellenőrizze a saját pénzintézete tájékoztatását és a fontosabb pénzügyi műveleteket lehetőség szerint időben intézzék el, és ezért is milyen jó, amikor a városunkban megvannak a kedvenc ügyintézőink, ugye legalábbis szerintem sokan vagyunk így, hogy ott dolgozik a barátnőnk Niki vagy éppen Rita, és van kitől kérdezni adott esetben. Jó, hogy ezeket ki tudjuk alakítani, ezeket a kapcsolatokat. Erre mindenképpen figyeljünk, és a legjobb zenékre is figyeljünk, mert hogy fölkészül Zséda nem sokára, Azaria is énekel nekünk, de előtte a Kompakt Diszkó itt a Best FM-en még fél 11 előtt.

Azért Azariának is rengeteg arca van, és nem olyan régen, ugye itt a Sziget Bródi napján együtt énekelt az édesanyjával a Ha én rózsa volnék című dalt, és ez azért is elég különleges pillanat lehetett, mert több ezer ember előtt. Azért anya és fia együtt énekelni a színpadon úgy, hogy csak egy kis gitár volt nála, hát szerintem ez egy szenzációs pillanat lehetett nekik is, és persze azoknak is, akik mondjuk ezt hallották. Egyébként a közönség állítólag nagyon csendben figyelte őket, a dal végére pedig azért biztos, hogy mindenkinél előkerültek a zsebkendők és a könnyek is. Hát van ebben egy kis csavar, ugyanis Azariának az anyukája korábban maga is zenélt, sőt zenekarban is játszott, szóval azért volt honnan örökölni ezt a zenei érzéket, és én hiszem is, hogyha egy gyerek lát valamit, érzékel, akkor nagy százalékban azt lemásolja, és mondjuk tudja is vinni ezt a életutat tovább, úgyhogy egy másik arcát mutatta meg Azaria, amin azt gondolom, hogy nagyon sokaknak volt szimpatikus. No, hát a magyar zenei fronton megyünk tovább, még ebben az órában ígérem, hogy hozok egy Bagosi dalt, de előtte jön a Hooligans, a vér nem válik vízzé, hát valami ilyesmiről próbáltam így beszélni Azaria kapcsán. Egyébként elgondolkodtató, hogy ki mit örökölt mondjuk a szüleitől, mi az a tulajdonság, mi az a további dolog, amit mondjuk ő is művel. Nyugodtan megírhatja ezt nekem. Izgalmasan fogom olvasni az üzeneteit. Én Zentai Edit vagyok a Messengeren, várom is az infókat. Yeah.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom, állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

11 óra van, és tényleg érdekes arra kérdésre válaszolni, hogy ki mit örökölt a szüleitől, vagy mi az mondjuk, amit mindenképpen beépít majd a saját életébe, mert az biztos, hogy van abban valami különleges, amikor egy gyermek nem csak mondjuk a szüleinek a gesztusait, a hajszínét, a szemes színét, vagy a mosolyát örökli, hanem mondjuk még a szakmára való hajlamot is. Gondoljunk csak bele, hogyha valaki egész életében mondjuk ugyanazzal foglalkozik, amit szeret, hát abból a gyerek óhatatlanul is kap egy jó nagy adagot. Én emlékszem arra, amikor az én édesapám rádiót és tévét járt szerelni, kislány voltam igaz, de jártam vele én is, cipeltem a kis táskáját, és nagyon izgalmasan néztem, ahogy nem csak javított, hanem ahogy mondjuk beszélgetett az emberekkel, azok, akik mondjuk házhoz hívták, hogy javítsa meg a televízióját. Hát érdekes ez, mert ugye a gyerek hallja a sztorikat, látja, hogy hogyan készül egy munka, és tudja, hogy mondjuk miért izgul anya, vagy éppen apa. Hát egy biztos, hogy amikor fölnő, akkor lehet, hogy csak azon kapja magát, hogy úristen, hát én is ugyanazt csinálom. Volt-e ilyen az ön életében, vagy az ismerősi körében, vagy a barátomtól hallottam, hogy ő is ilyen. Nyugodtan írja meg nekem, engem nagyon érdekel, mert olyan érdekes az is, hogy nem csak látványos szakmákban működik ez, mint a zene vagy a színpad, hanem például orvos a családokban, ügyvédeknél, vendéglátásban, építőiparban, mezőgazdaságban, sorolhatnám kézműves szakmáknál is, egyre gyakoribb, hogy az egyik generáció átadja a stafétát a másiknak. Ha van ilyen, akkor írja meg nekem, hogy tapasztaltam mondjuk ilyet a saját életében. Örömmel várom az infókat, és addig pedig én is figyelem majd a híreket, mert hogy mindjárt 11 óra van, a szombati délutáni tervekhez pedig kellemes időtöltést kívánok, hozok majd én is programokat, hiszen a Kossuth téren is lesz még azért mire éppen megmozdulni.

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, küzdöttek a szárassággal a Nyír VV munkatársai. Rekord mennyiségű személy gyűlt össze a PET kupán. Demeter Dia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a József András Múzeum közösen tartja a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Holmár Zoltán, történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város Honlapja. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A városüzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárasság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
3: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Ezeket kollégáink, illetve a vállalkozó bevonásával végeztük el. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
2: Rekord mennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. bodrogi, 14. tiszai PET kupán. Az eseményt a PET kupa egyesület szervezte az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. 12 csapat gyűjtötte a hulladékot az összevont versenyen a Bodrog és a Tisza árteréből. A szervezők szerint a rekord mennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Egy érkező front hatására ma gyakrabban zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést itt Nyíregyháza térségében, főleg a késő délutáni, kora esti órákban lehetnek majd borultabb területek. Elszortan kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat, számottevő eső azonban továbbra sem várható. Sokszor lesz majd élénk a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban 29-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjjel 14-18 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Simple Red, James Morrison is jön, Pitbull is velünk lesz, de az óra NSYNC-kel indul a nagy visszatérők, akik ugye nem tudnak lejönni a színpadról. Hát jól van az, hogyha valaki azt csinálja, amit szeret, és abban sikeres is, na az az igazi. Főleg, amíg meg is tud belőle élni, még ezt így kiegészíteném. 11 óra után néhány perccel kívánok csodás napot mindenkinek. Augusztus 29-e van. Ernák, Beatrixok, boldog névnapot kívánok.

amit nem lehet összekeverni, és a vöröshajú megjelenése pedig abszolút egyedivé teszi őt. Nagyon szeretem ezt a dalt, mint hogy a következő dalokat is nagyon fogjuk szeretni, mert jön Presser Gábor, Geszti Péterrel, Lotfi Begivel, és az Embertelen dalt is lehet majd énekelni, de Pitbull is énekel nekünk, mint hogy Eros Ramazzotti dalát is belecsempészem még ebben az órában, itt a legjobb zenék között. Picit foglalkoztam most azzal, hogy mennyire lehet átadni nekünk szülőknek mondjuk azt a foglalkozást, amit űzünk a gyermekeinknek, és képzeljék el, hogy utána néztem, mert hogy kifejezetten sok kutatás készült arról, hogy a szülők foglalkozása mennyire hat a gyermeknek a pályaválasztására, és ezt a szakirodalom intergenerációs foglalkozási átörökítésnek nevezi. A legérdekesebb friss adat pedig egy 2025-ös elemzésben van, ami így szól, hogy azoknak a felnőtteknek, akiknek gyermekkorában legalább az egyik szülője értelmiségi vagy professzionális munkát végzett, bizony elég magas, 52%-ban maga is menedzseri vagy professzionális munkakörben dolgozik. Az alapfoglalkozási szülők gyermekeinél ugyanez csak körülbelül 13%, de nagyon érdekes, ám bár én ezt így valahogy meg tudtam volna tippelni, hogy ahol a gyerek azt látja, hogy anya olvas, tanul, fejlődik, változik, jó maga is olyanná válik, ezért nagyon fontos mondjuk gyermekkorban a meseolvasás, a beszélgetés, az odafigyelés, hogy lássa a gyerek azt, hogy ilyen mintát érdemes tovább vinni, mert hogy ennek van meg a sikeres pálya útja. Elgondolkodni el lehet ezen, és még mindig áll a kérdésem, hogy ki az a kedves Best FM hallgató, aki tovább vitte mondjuk a szülői mintát, és pont ő is olyan lett, vagy tanult belőle, és éppen nem, mert hogy ilyen is van. Egyébként a legrosszabb szerintem az, amikor mondjuk a szülő erőltet valamit, főleg olyat, amit mondjuk ő nem élt meg, és szeretné a gyermekeiben látni. Kimeríthetetlen a téma, de én nyitott vagyok az ön üzenetére, úgyhogy tegye meg, hogy ír nekem akár, vagy éppen használhatja az üzenőfalunkat is, bestfmnyiregyháza.hu. Én a legjobb zenékkel megyek tovább Nelly Furtado és James Morrisonnal a folytatásban. Ez a Best FM.

pitbullék után készülünk az iskolára, vagy készülünk az iskolára, meg nagyon sok mindenre készülünk, mert hogy itt még ma, holnap, holnap után augusztus, aztán ugye szeptember 1-e keddi napra esik, amikor a gyerekek indulnak iskolába, mindenféle berendezéssel, eszközzel, ami már szükséges nekik ahhoz, hogy majd a tanévet megkezdjék. Hát vele együtt biztonságos közlekedést javaslok mindenkinek, és fölkészülést mondjuk olyan útszakaszokra is, ahol lehet, hogy egy picike fennakadás lesz. Gondolok itt a 36-os főútra, ahol szeptember első felében kezdődik meg majd a munka, itt a Nyíregyháza melletti szakaszon, ahol várhatóan azért néhány hétre teljes út lezárásra kell készülni. A beavatkozásra mai főfolyás bővítése miatt van szükség, amely a déli ipari park fejlesztéséhez kapcsolódó többletvizek biztonságos elvezetését szolgálja. A munkálatok egyébként itt a Salamon-Bokori úti és a Valent autó közötti szakaszt érintik. A kivitelező szerint a lezárás várhatóan körülbelül 3 hétig tart majd. A pontos kezdési időpontról legalább 5 nappal korábban nyilván fogják tájékoztatni a lakosságot, de én azért fölkészítek mindenkit, hogy erre készüljen, hogyha éppen ott fognak autóval közlekedni. Mi újság a városban, lehet nekem írni, hogy vannak a kerékpárosok, a rollerosok, jaj, kényes téma, de ha van véleménye, írja meg nekem. Én addig indítom Tóth Gabi dalát. Ez már az Elég volt itt a Best FM-en.

Az Orsis dala jött egy felhő, de jó lenne, mondjuk felhő néha úgy jön, de abból se eső, se olyan komolyabb szél nem igazán akarja egy picikét lehűteni a levegőt, úgyhogy marad még a jó idő. És vannak olyan híreim, ami a fürdőzési kis lehetőségeinket illeti, mert hogy augusztus 30-ig még teljes kapacitással működik a Nyíregyházi parkfürdő, aztán utána változás oly formában lesz, hogy augusztus 31-től majd az Aquarius élményfürdőnek a szolgáltatásait lehet igénybe venni. Ugye itt van a nagyon népszerű termáljegy, illetve hétfő és csütörtöki napokon van a nyugdíjas napok, amik majd újra elérhetőek lesznek. Hát szintén augusztus 31-től a parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszó medence továbbra is üzemel, előre láthatólag szeptember 6-áig, kedvező időjárási tényezők mellett. Tófürdő még nyitva, szeptember 16-áig, szerdáig fogadják a vendégeket, és itt egyébként ugye a nyitvatartás 7 óra, ami a zárást illeti, mert hogy itt már korábban sötétedik, úgyhogy ezt mindannyian érezzük, viszont a nyitvatartási időnek a rövidülése miatt augusztus 31-től a 16 órától várható délutános jegyek esetében a 18 órától érvényes belépő díjak lépnek érvénybe, a tófürdő csúszdái pedig augusztus 31-től kizárólag a hétvégi napokon üzemelnek, így kell kalkulálni. No hát olasz életérzést lehet érzékelni, egy pici húzatot csinálni a lakásban, kibontani a hajunkat, és mondjuk kortyolni a finom kávéból, mert hogy ehhez hozom azt a zenei aláfestést, amit én nagyon szeretek, nagyon élvezek. Én a számazott titolladal itt nálunk a Beszten. Szép napot kívánok!

Mindjárt dél van, holnap pedig nagyon sokan fognak futni városunkban, ugyanis imáron 6. alkalommal rendezik meg a Vittur Nyíregyházi Futófesztivált. Nagyon ügyesek lesznek, 2,5, 5 és 10 kilométer, de van, aki félmaratont fog futni. No, ebből adódóan holnap reggel lesznek lezárások, forgalomkorlátozás. Fogom is hozni, hogy pontosan mikor és milyen útszakaszokat fog majd érinteni. Egyébként lehet addig is tájékozódni majd az oldalunkról. bestfmnyiregyháza.hu a helyi hírek között találja meg ezt a cikket. Forgalomkorlátozások lesznek a futófesztivál idején Nyíregyházán. Pontosan így szól a hírek. No, de most szavakban érkeznek a friss hírek, pontban délben, itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Ismét versenyezhetnek a szépkorúak, tájékoztató napot tartanak az első éveseknek. Jelentős a terméskiesés a gyümölcsösökben. Demeter Dia vagyok. Idén is megrendezik a szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában áll rajthoz, tette hozzá. A szépkorúak sporttalálkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény Besenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is oda veszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el a rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
3: Egy érkező front hatására ma gyakrabban zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést itt Nyíregyháza térségében, főleg a késő délutáni, kora esti órákban lehetnek majd borultabb területek. Elszórtan kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Számottevő eső azonban továbbra sem várható. Sokszor lesz majd élénk a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban 29-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjjel 14-18 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: A hírek után a legjobb zenéket betároztam, hogy érezzük magunkat. Éhesek vagyunk-e már? Ha igen, akkor gyorsan leülni az asztalhoz és komótosan ebédelni, mert hogy ennek is meg kell adni az idejét és a helyét, főleg hétvégén, amikor is még a ledőlés is aláírt recepttel lehet megvalósítani. Én a legjobb zenéket hozom. Jön a Bombón, jön George Michael, jön a Melody Maker, és velünk lesz ebben az órában még a Savage Garden is. És én is maradok a mikrofon mögött, Zenta Jedit.

Szép napot kívánok mindenkinek, augusztus 29-e van, Beatrixok, Ernákat ünnepeljük, és lehet tervezgetni a mai programokat akár a Kossuth térre, vagy mondjuk filmezni is lehet, és ahogy George Michaelnek a Too Funky-ját hallottam, úgy megörültem egyébként annak, hogy előkerül most egy olyan felvétel, ami még valamikor a 88-as Fate turnéjáról szólt, vagy készült koncertfilm, amelyet most egyébként felújítottak, és 2026-ban remélhetőleg a moziban és bemutatják majd, ez azért elég nagy dolog, mert ezek a felvételek azért évtizedeken keresztül gyakorlatilag eltűntek a közönségnek a szeme elől, úgyhogy én már nagyon várom filmezni, nagyon jó pihenni, kikapcsolódni, kocogni, sportolni, mozogni mindenképpen, és mondjuk készülődni is az esti délutáni programokhoz, amihez én nagyon jó hangulatot kívánok, és ha mellé szól a Best FM rádió, akkor azt gondolom, hogy a zenékből sem lesz hiány, nem sokára küldök egy angyalt Robbie Williams segítségével, de a folytatásban egy picikét lüktetünk itt a Best FM-en a legjobb zenék között. I got the love in the music. I got soul.

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon, ha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

Ők voltak a Savage Garden, szépen tellik ez a szombati nap, remélem, hogy igen, senki nem gondol még az iskolára, vagy ha igen, akkor én jó készülődést kívánok a szülőknek, pedig fedegetést, meg nem is tudom, van még ilyen, hogy fedjük a könyveket, a füzeteket, meg vinyettát, meg mindenféle kis táblácskát ragasztunk a könyvekre. Hát lehet, hogy igen, valamikor órákat tudtunk ezzel foglalatoskodni, sőt, még amikor én voltam gyerek, akkor anyukám újságpapírral fedte be a könyveket, ugye, hogy emlékszünk még erre az időszakra is. No hát jó kis nosztalgiázási lehetőségeket is megad ez a hétvége nekünk, főleg így ebéd kapcsán, amikor leül a család, és lehet beszélgetni, előhúzni sztorikat, mondjuk mi volt a nyárnak a legjobb pillanata, hová nem utaznak még egyszer el, is hová igen, vagy már a jövő évi terveket is lehet mondjuk ecsetelni. No hát én nem szaladok ennyire előre, de szaladni jó, kocogni is jó, és holnap akik készülnek a futófesztiválra, ők már biztos, hogy nagyon rá vannak erre, ugye azért jó értelembe kattanva, meg bealapozott kis lábocskákkal fogják majd teljesíteni ezeket a távokat. Ugye 2,5 kilométer, 5-10, illetve fél maraton, mint táv és versenyszámokon lehet majd mutatkozni. A gyermek futamokon át, ugye egészen a jótékonysági futamon keresztül, viszont akik mondjuk nem futnak, de autóznának, számukra vannak híreim, mert hogy forgalomkorlátozások lesznek, mégpedig a holnapi napon majd reggel 00:30 és 00:30 között, ugyanis a rendezvény ideje alatt a futó útvonal mentén ugye forgalomkorlátozásokra is kell számítani, ami a helyi és a helyközi autóbuszjáratoknak a közlekedését is fogja érinteni. Nyilván itt az útlezárásokat majd rendőrök, polgárőrök fogják segíteni és koordinálni, de arra mindenképpen készülni kell, hogy a Korzóbevásárlóközpont, Szekvű utca, Liszt-Ferenc utca, Bújtosító térségénél lesznek. Várhatóan 8 órától 10 óra 15-ig tartanak majd itt ezek a lezárások. Sóstói út, Erdei tornapálya, Sóstó gyógyfürdő, Sóstói út, Kossuth utca, Vajj Ádám körút, itt megint csak 8 órától várhatóan 11 óra 15-ig fognak tartani ezek a korlátozások. A pontos útszakaszokat megnézheti oldalunkon, bestfmnyiregyháza.hu, hogy éppen beleesik-e az ön utcája. Jó utat kívánok mindenkinek, jó sportolást, ez egy nagyon jó dolog, akinek van kedve, csatlakozhat is majd hozzá, mert hogy én hiszem, hogy a pár lépésből lesznek aztán kilométerek, jó? Jó sportolást, a dalok tekintetében pedig jön Christina Aguilera és Lil Kim, ez már a Lady Marmalade itt a Best FM-en.

Fél egy után vagyunk, jó készülődést az ebédhez, meg a finom falatok fogyasztásához, meg a takarítás, ami ugye utána jár, nagyon szeretünk főzni, de amikor megvan az a segítő kis, nem is tudom, párunk, gyermekünk, aki mondjuk utána pakol, törölget, felmos, akkor az egy nagyon nagy segítség tud lenni. Kinél mi készül egyébként, mi a hétvégi menü, vagy mit kívánna, amit mondjuk jó lenne, ha valaki elkészítene neki. Meg lehet örvendeztetni egyébként a kedvesünket valami kis pohárdesszerttel, különlegességgel, ez mindenképpen jól fog esni. Nem csak a Beatrixeknek és az Ernáknak, akik ünnepelnek, hanem mondjuk bárkinek csak úgy, mert élményt adni nagyon jó dolog. Na nézzem közben itt a kis naptáramat, amit kinyitok, és azt látom, hogy holnap a rózsákat fogjuk tudni köszönteni, illetve a rozitákat, nagyon szép név, és a letíciák is fognak majd ünnepelni, aztán augusztus utolsó napján az erikákat, a bellákat és az amirákat lehet majd köszönteni, mert hogy hétfőn ugye augusztust zárjuk, utolsó nappal, aztán jön majd a szeptember elseje. Nem riogatok senkit, leginkább egy kis nyugalmat fogok most Robbie Williams dalával átadni. Jön az Angels itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

www.bestfmnyiregyhaza.hu. Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyiregyhaza.hu.

A holnapi futófesztivál után azért lehet majd készülni, mert hogy jön ismét a Tirpák Fesztivál szeptember 12-én és 13-án, és itt nem csak a finom ételek, a hagyományőrzés, meg mindenféle gasztrokultúra szerepel majd itt Porondon, hanem bizony itt a színpadi produkciók is igencsak ízletesek és izgalmasak szoktak lenni, nem csak a helyi csapatok lépnek fel, hanem például majd a nap végén Korda Gyuri bácsi és Balázs Klári koncerttel zárul majd a nap, a szombati nap, vasárnap pedig jön az Erdők Mezők Asztala vad gasztronómiai fesztivál, ahol lesznek gyerekprogramok, vadászkutya bemutató és szintén koncertek is várnak mindenkit. Érdemes beírni a naptárba szeptember 12-e és 13-a. Hát Korda Gyuri bácsiék biztos, hogy fölrobbantják szerintem a Kossuth teret, legalábbis a reptérrel biztos, hogy szárnyalni fogunk mindannyian. Én mondjuk imádom a lírai dalait is Gyuri bácsinak. Nagyon szeretem például azt, hogy ha a nap kapuján, vagy például nagyon szeretem azt a dalt tőle, hogy gyöngéden ölelját és ringos szerelem. No, hát meghallgatjuk majd, hogy milyen műsorral készülnek. Én még azért a legjobb dalokkal készülök itt a Best FM-en egészen 2-ig a mikrofon mögött Zenta Edit.

programjaim vannak, és hozok is belőlük, mert hogy nem csak ismét magasba fogjuk emelni a gyermekeinket, hanem ha már gyerekek, akkor bababőrzére is lehet majd készülni hamarosan itt az iskola kezdés, úgyhogy a kedves szülőknek biztos, hogy lesz e fajta létjogosultságuk megjelenni ilyen rendezvényeken. Hírek is érkeznek, és a következő órában még a legjobb zenék mellett én is maradok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Véget ér az idei strandszezon, ingyenes workshopot szervez az iparkamara, nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Demeter Dia vagyok. Véget ér az idei strandszezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető. A parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előreláthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkam.hu oldalon érhetők el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, a stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághőkép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiunknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvívője.
7: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
6: Egy érkező front hatására ma gyakrabban zavarhatják megnövekvő gomoly felhők a napsütést, itt Nyíregyháza térségében főleg a késő délutáni, kora esti órákban lehetnek majd borultabb területek. Elszórtan kisebb esők, záporok, néhol akár egy-egy zivatar is előfordulhat, számottevő eső azonban továbbra sem várható. Sokszor lesz majd élénk a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban 29-32 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjjel 14-18 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, a friss hírek a következő órában is jelentkeznek itt nálunk a 103.9-en, addig pedig zenélek. Jön Péli Barna nem sokára egy hófehér jaguárral, de előtte Mark Ronsonnal indulunk, és Bruno Marszal közösen, ez már az Uptown Funk itt a Besten, a legjobb zenék között.

Annyit beszélek a közlekedésről, de szerintem erről kell is beszélni, nem csak a kerékpáros kultúráról, vagy bármiről is, vagy a rollereseknek a mindenféle hajcihőjéről, hanem mondjuk arról is, hogy az autósok mivel találkozhatnak a városunkban. Hát többek között azért trafiboxok kihelyezésére is, többek között a Móri Zsigmond utcán, amit egyébként előre egy tábla is jelez. Ez a fixen telepített berendezésnél a közlekedőket a nap 24 órájában folyamatosan közúti ellenőrzésre és sebességmérésre figyelmeztetik, és erre kell ugye ezáltal számítani, ugyanis a figyelmeztető tábláknak az a célja, hogy már az ellenőrzési pont előtt fölhívják az autósok figyelmét a sebességhatárok betartására. Hát nagyon fontos nem csak itt, hanem mindenhol fokozottan betartani a közlekedési szabályokat. Kerékpárosok, rolleresek, még mindig ott a tábla, ugye a Nagy Imre tér, és egészen végig a Szarvas utca elejéig szinte, hogy kerékpárral, rollerral nem hajtunk be, ettől függetlenül sokan behajtanak. No de ha ott vannak a rendőrök, vagy a mindenféle polgárőrök, akkor leszállnak érdekes módon, és tudják tolni a kerékpárokat. Erre mindenképpen figyeljünk. Balesetmentes sétát is kívánok mindenkinek. Ez a legfontosabb. És merjünk szólni, hogyha valaki nem úgy viselkedik. Szerintem ez is nagyon fontos. A legjobb zenék is fontosak. Jönnek is a folytatásban. Ez a Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nagyon muszáj nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103

szeptember 6-án ismét Baba Börze lesz, majd ugye a búzatéri piacon 6 óra és 2 óra között lehet majd beszerezni mindenféle fontos dolgot, ami szükséges a gyermeknek, mert folyamatosan nő, változik, nem csak az igények, hanem a méretek is, ugye még egy bizonyos korban, úgyhogy ehhez kívánok majd jó tervezgetést mindenkinek. Aztán ha már gyerekek, szeptember 26-án ismét magasba fogjuk emelni a gyermekeket. Ez egy nagyon aranyos kis program, sorozat. Idén egyébként 9. alkalommal rendezik meg ezt a nagyon látványos és közösségépítő eseményt, majd szombaton 11 órakor, mégpedig a helyszín nem más, mint a Robinson domb, amit nagyon szeretünk, ezt a kis helyszínt. Itt lesz majd ez a közös kis magasba emelése a gyermekeknek, 11 órakor, igen, így kell készülni. A programokat meg lehet nézegetni oldalunkról is, bestfmnyiregyháza.hu, és lehet csatlakozni már, vagy úgy tervezni a szeptemberi hónapokat, hogy ezeken a programokon mindenképpen részt veszünk. Tirpák Fesztivál szeptember 12-e, majd másnap ugye megint csak egy jó kis vadgasztrofesztivál lesz, úgyhogy 2 napra megint csak benépesül a Kossuth tér, és ne felejtsük el, hogy 12-én majd Korda Gyuri bácsi és Balázs Klári fog majd koncertet adni a Kossuth téren. Programok, SFM Nyíregyháza.

Mindjárt itt az iskola, úgyhogy lassan vissza kell szokni arra, hogy reggel és nem délben kezdődik a nap. Bár szerintem ezt a családok nagy része azért szeptember első heteiben közösen szokta megtanulni, vagy legalábbis lehet, hogy vannak már olyan szülők, akik elkezdik így a hétvégén szokatni a gyerekeket ahhoz, hogy bizony reggel csörög az óra és megpróbálunk fölébredni. Hát van egy jó tanács, hogy ne az utolsó este akarjunk majd egyébként meg mindent megcsinálni, mert itt a táskák, a füzetek, a tollak, a ruhák, tornacuc. Szóval az a lényeg, hogy szép lassan legyen meg minden, és akkor az első reggel már nem egy ilyen kisebb túlélő túra lesz. A másik pedig az, hogy tényleg azt mondják, hogy érdemes néhány nappal korábban visszaállítani az alvás rendet, és tudom, hogy ez most annak hangzik, hogy na persze, de hogyha valaki egész nyáron éjfél után feküdt és délelőtt ébredt, annak az első hétfő reggel elég komoly kihívást fog majd jelenteni, és tényleg az a legfontosabb, hogy ne akarjunk rögtön az első napon mindent előteremteni, meg megváltoztatni, nem baj, szépen kialakul minden, én biztos vagyok benne, hogy az első hetek azért igencsak kaotikusak lesznek. Ébredés, mi kell még, mit kell beszerezni, jaj, nincs, da-da-da. Szóval majd újraindul ez a rutin, én hiszem, és amikor beindulnak már itt a megszokott korai reggelek, a házi feladatok, az edzések, a külön órák, jújjúj, mindenki szépen bele fog ebbe rázódni, úgyhogy én a kedves szülőknek nagyon sok türelmet kívánok, a gyerekeknek pedig rengeteg bátorságot, mert ugye az iskola nem csak azért a dolgozatokból, meg a házi feladatokból áll, hanem itt vannak a barátok, az új élmények, a bohóckodások, és egy csomó olyan pillanat, ami azt gondolom, hogy nagyon jól hat majd a gyerekekre, és idővel mindenre. Nagyon szuper dolog lesz visszagondolni. Jó készülődést kívánok mindehhez, és a szombat délutánhoz is kitűnő hangulatot.

És még mielőtt búcsúzom, azért egy nagyon kedves kis gondolatot kaptam itt az iskola kezdéshez kapcsolódóan, hogy bizony időben lefeküdni, reggel nyugodtan elindulni, figyelni az órán, és ha valami nem megy, akkor kérdezni, és szerintem itt a legfontosabb, hogy merjünk kérdezni, mert nagyon fontos, hogyha egy pici kérdést nem teszünk fel, akkor idővel sokkal nagyobb hiányosságok lesznek az embernek a fejében, úgyhogy köszönöm szépen ezt a gondolatsort. Hát én azt kérdezem Dékán Istvántól, hogy fölkészült-e a következő órákra, azt mondja, hogy igen, ő is hoz majd programokat, már nézegeti ő is az oldalunkat, bestfmnyiregyháza.hu, tegye ezt ön is, és tájékozódjon bármilyen információt illetően is. Én nagyon szépen köszönöm az augusztusi figyelmet, holnap azért még jövök, mert hogy vasárnap van, aztán jövő héten szeptember, nem rohanok előre, csak maradunk itt ennél a napnál, és élvezzük a délután hátra levő részét. Én ehhez kívánok mindenkinek nagyon kellemes időtöltést, köszönöm a figyelmet! Az elmúlt órákban Zentai Editet hallotta. Bring it.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Hírhegyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban. Helyi rádiókban. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, küzdöttek a szárazsággal a Nyír VV munkatársai. Rekord mennyiségű személy gyűlt össze a Petkupán. Demeter Dia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a József András Múzeum közösen tartja a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Kolmár Zoltán, történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város Honlapja. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A város üzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárazság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
3: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Ezeket kollégáink, illetve a vállalkozó bevonásával végeztük el. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
2: Rekord mennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. bodrogi, 14. tiszai Petkupán. Az eseményt a Petkupa Egyesület szervezte az Olasz Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. 12 csapat gyűjtötte a hulladékot az összevont versenyen a Bodrog és a Tisza árteréből. A szervezők szerint a rekord mennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat majd a gomoly felhőzet, futózáporok, kisebb esők is kialakulhatnak majd. Nagy mennyiségű csapadék azonban itt Nyíregyháza térségében nem várható. Sokszor lesz élénk a szél, a 30-32 fokos csúcsok után éjszaka 16-18 fokra számíthatunk. Holnap túlnyomóan derült, napos időre készülhetünk, majd néhol lehetnek kisebb felhősödések, számottevő csapadék nem lesz. Mérsékelt légmozgás mellett 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra

Szabad délután van a pálya újra, miénk 2 után, ez a Best FM, Dékán István vagyok, és nézzük a héten történt dolgokat. A mai nap ezzel foglalkozunk, holnap pedig felkészülünk majd a hétfőre, már is érkezik a Hooligans dala, legyen valami, aztán pedig jöjjenek a legfrissebb időjárási előrejelzések.

Gino énekelt, előttünk pedig a legfrissebb adatok, jelenleg 29 fok van ez a mai csúcsértékünk. Felhőket látunk a fejünk felett, puszkának ide-oda, akár még be is borulhat az ég. Citromsárga riasztást adtak ki, zivatarok érkezhetnek, de én ennek 2% valószínűségét látom, támaszkodva az időkép adataira. Ez még talán nem mondható soknak, a szél az mérsékelt, késő nyárias idővel számolhat. Holnap azért egy fokkal jobb lesz az idő, sokkal többet fog sütni a nap. Én azért mindkét napot kihasználnám, mert lassan letelik a nyári szünet, és akkor már nehezebben lehet programokat szervezni. Eve-vel, Gwen Stefani-val pedig folytatjuk már. Vissza a dalok közé, Let Me Blow Your Mind! Yeah.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's life supposed to be about, baby? Can't free up your mind, stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

nekem nem kell. Minek is bánatom Kohanski Royjal, ugye Roy és Ádámból is Bigával, itt a legnagyobbak között ez a Best FM. Egy kicsi fókusz a vasárnapra, kezdődik ugyanis a Vittúr Futó Fesztivál. Ilyenkor azért megtelik a város futókkal, nem csak nyíregyházi vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futókkal, hanem országosan is érkeznek, de Debrecenből meg Hajdúból tutira. Szóval jó nagy tömeggel kell készülni, főként a délelőtti órákban, lezárásokkal, és hát ennek nyomán egy kicsit nehezebb közlekedéssel. Ne vasárnap menjünk piacolni, én arra kérem. A forgalom korlátozások 8.30 és 12 óra 30 között zajlanak majd, például Vajj Ádám körút, Szegfő utca, Liszt Ferenc utca, belső körút. De hogy haladnak a futók, itt lesz majd a Pazonyi út, a Korányi Frigyes utca, Sóstói út, Csolóköz, aztán Sóstói úti felüljáró, Kemecsei út, Fürdő utca, Blaha Lujza sétány, aztán vissza a Kossuth utca, Vajj Ádám körút. Ez azért nem kevés. Tájékozódhat, megnézheti a cikket a Best FM oldalán, ahol sokkal részletesebben belefuthat a cikkbe egyébként. Ez már a hatodik alkalom, és azt gondolom a látogatottság, a népszerűsége óriási. Menjünk szurkolni, ne vásároljunk, ne autózzunk a vasárnap délelőttben, hanem szurkolni menjünk tényleg. Ez egy jó kis családi program is lehet. Folytatjuk dalokkal Kim Muzzle-lel, Young Hearts, Run Free, aztán Britney-s énekel, mindjárt jön a Gimme More.

0: a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.

Volt egy időszak, amikor a pop és a rap nagyon összefolyt, a 2000-es évek második harmadára tekinthetünk, amikor hallgatjuk Nana dalát, ez volt a Lonely, aztán majd jön DJ Antoine, előttünk pedig a feladatlista óriási. Nyugodtan mondhatom, az általános iskola kapcsán, vagy a középiskola kapcsán, az óvoda tekintetében is hasonló ez egyébként, de az egyetem szerintem mindenen túl tud tenni, hogy ne felejtsük el, hogy tájékozottak legyünk, és hogy tudjuk, mire számíthatunk. Van egy kis tájékozódó nap, melyet mindenképpen jó szem előtt tartani, illetve beírni a naptárba. Tájékoztató napot szervez az első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosok augusztus 31-én 13 órától. Levelező tagozatosok pedig szeptember 4-én szintén 13 órától tájékozódhatnak a Bessenyei aulájában, lesz ez a kis foglalkozás. Beírta? Ha nem sikerült, akkor majd keres a Best FM oldalán az infót, megtalálja itt is, és már pörögnek is a legnagyobbak DJ Antoine-nal. Utazunk Saint-Tropez szigetére, magnakum Laude, Shania Twain, aztán majd hírek.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM. Már csak mi tudjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, melyik a legdrágább reklám?
2: Amelyik nem jut el a vevődhöz.
1: Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Ismét versenyezhetnek a szépkorúak, tájékoztató napot tartanak az első éveseknek. Jelentős a terméskiesés a gyümölcsösökben. Demeter Dia vagyok. Idén is megrendezik a szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán. 5 sporták 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában áll rajthoz, tette hozzá. A szépkorúak sporttalálkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény Bessenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta le rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
3: Átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat majd a gomoly felhőzet, futózáporok, kisebb esők is kialakulhatnak majd. Nagy mennyiségű csapadék azonban itt Nyíregyháza térségében nem várható. Sokszor lesz élénk a szél, a 30-32 fokos csúcsok után éjszaka 16-18 fokra számíthatunk. Holnap túlnyomóan derült, napos időre készülhetünk, majd néhol lehetnek kisebb felhősödések, számottevő csapadék nem lesz. Mérsékelt légmozgás mellett 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: 3 óra után 4 perccel újra köszönhetem, ez a Best FM, Dékán István vagyok, és előttünk még 3 óra rengeteg infóval. Csupa-csupa nagy slágerek. Készen a Millian énekel mindjárt az óra elején. Benyolokát mi, melyet be is készítettem. Baba, bőrze, pedig egy nagyon hasznos kis programocska, hogy mikor kiderítjük.

A szombatesti bulik hangulatát idézte nekünk a 90-es évek végéről a Ringfield, ez volt a Saturday Night, Baba Bőrze. Hát én azt gondolom, nagyon sokan élünk a lehetőséggel, pláne így az iskola kezdés kapujában szerintem ez egy nagyon jó program lesz, ez majd szeptember 6-án, méghozzá 6 és 14 óra között a helyszín. Nagyjából a megszokott a Buzatéri piac csarnok hátsó fedett területén adják a helyszínt, ide lehet majd menni vásárolgatni, kincseket keresni vagy árulni, hogyha úgy érzi, hogy nagyon sok minden felesleges cucc van otthon, mely még másnak hasznos lehet. A Baba Bőrzével kapcsolatos infókat megtalálja a nyíregyháza.hu-n. Regisztráció köteles, az árusítás, időben kell lépni. Szeptember 6, tehát jön a Hold dala az átirat Kozsóékkal. Még pontosabban a csapatban még itt Dr. Béres, Naksi Attila és Lotfi Begi. Nagyon jó kis hangzásvilág. Diana SOS dala is mindjárt.

Spike hozta a lendületet, de jó ez a dal. Ennyi év után is, hogy szeretem ezt a dalt, a Respect után, itt van nekünk Ágnes sikere. Még előtte Gyereket a magasba, mely hát nagyon régóta itt van, és azt gondolom nagyon sokan szeretjük ezt a programot, ugye nyilvánvalóan itt a közösségépítés, a család ünneplése, a gyermekek ünneplése a fő cél. Ez egy olyan nap, amikor összegyűlünk mi szülők, egy pillanatra megemeljük a srácokat ezzel közölve, mutatva a világnak, hogy mennyire büszkék is vagyunk, hogy mennyire fontos számunkra a család, a Gyereket a magasba, szeptember 26-án, tehát durván egy hónap múlva lesz. A tavaly is tök jó volt, javarész gyermekműsorokkal, az idejére is nagyjából így kell számoljunk. Pontos programot még nem, de beszámolót már a nyíregyháza.hu-n olvashat. Azt már előre tudhatjuk, hogy ez egy szombati napra esik, úgyhogy érdemes ezt azért bevésd a naptárba. Szeptember 26, tehát Gyereket a magasba. Jön Ágnes, neki most jó, Martin Solveiggel is tölthetünk néhány percet. Ez a Best FM.

0: játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Lazítottunk, dudolóztunk, Berecki Zoltán dalát hangokba zárva címmel indíthattam itt a legnagyobbak között. Iskola kezdési támogatás, ez a 100 000 forint, melynek az első részletét már megkaptuk. Az utalás a Magyar Államkincstártól érkezett, és pontosan ugyanúgy érkezik, mint egyébként a családi pótlék. A második részletet 50 000 forintos utalvány formájában kapják meg majd novemberben a családok, segítve az iskolázás kiadásait. A tájékoztatót megtalálja a szemtén is. Mi meg folytatjuk egy jó kis popdallal, Tide is High, Get Me Kitten-től, aztán Csak te meg én, Geszték új dala Péter Fiborival is itt a legnagyobbak között.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Véget ér az idei strandszezon, ingyenes workshopot szervez az iparkamara, nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Demeter Dia vagyok. Véget ér az idei strandszezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a Nyíregyházi Parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető. A parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előreláthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térét és mentes, de előzetes jelentkezéshez kötött regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkamp.hu oldalon érhetők el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, a stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághőkép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiunknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvívője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
2: Átmenetileg megnövekedhet, megvastagodhat majd a gomoly felhőzet, futózáporok, kisebb esők is kialakulhatnak majd. Nagy mennyiségű csapadék azonban itt Nyíregyháza térségében nem várható. Sokszor lesz élénk a szél, a 30-32 fokos csúcsok után éjszaka 16-18 fokra számíthatunk. Holnap túlnyomóan derült, napos időre készülhetünk, majd néhol lehetnek kisebb felhősödések, számottevő csapadék nem lesz. Mérsékelt légmozgás mellett 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

4 óra után járunk, 3 perccel a hőmérsékletünk, továbbra is 29 fok, mely odakint mérhető, egész jó idő van, késő nyárias időre számoljon, citromsárga riasztáson kiadva zivatarokra. Nyugdíjasok sportnapja. Erről beszélünk mindjárt.

Easy, csak lazán, csak egyszerűen, csak letisztultan. Fake No More dalát hallottam, és idehozok egy tök jó hírt. 11. szépkorúak sport találkozója. Ilyet azért ritkán hozok hírként, de mégis igaz, és már 11. alkalommal szervezik ezt meg Nyíregyházán, ahol lesz asztali tenisz, atlétika, futás, női férfi, kis labdadobás, játékos ügyességi sorverseny, és még egy csomó minden 65 éven felüli szépkorúaknak. A jelentkezési lap, illetve a további infókat a nyiregyhaza.hu-n ön is megtalálja. Szeptember 14-ig lehet nevezni, a Continental Arénában lesz egyébként megtartva. Szerintem tök érdekes. Ákossal, Kegyetlen szerelem és Király Viktor Fire-dal a folytatásként itt a Besten.

lendületesen, akkor a délutánban Aiko Els dalával a Push the Feeling On után néhány programot hoztam, és most nem a videóról fogunk beszélni, hanem az azt követő Tirpák Fesztiválról, mely szintén óriásit fog robbanni Korda Gyurival és Balázs Klárival tutira, mely egyébként majd szombaton lesz, nyilvánvalóan óriási tömegekkel majd a Kossuth téren. Ne feledje egyébként, a belvárosban csak tolva szabályos a bringákkal. De mint ahogy lenni szokott, itt van a Szabolcsi Koncertfúvó zenekar is, Mazsorett csoport, népi ízek találkozója is, és még egy csomó minden tényleg majd a Tirpák Fesztivál alkalmával 12-én, 13-án. Nagyon-nagyon más program, 40. nemzetközi ásvány és ékszer kiállítás. Hát itt is azért rengeteg a látogató, ezt mindenképpen elmondhatom, már csak az ásványok miatt is. Hát még akkor az ékszerekről nem is beszélve. Szabadságtér 9, Váci Mihály Kulturális Központ, szeptember 5-6. Ekkor kell ide érkezni, egyébként szeptember 5-én 10-től 18 óráig, szeptember 6-án 9-től 16 óráig várják a látogatókat. Ezt azért én így szem előtt tartanám, hogyha érdeklődik, akkor a Best FM oldalán kiegészítéseket még talál. Jön Pápai Jóci meg Szil, aztán majd a Vénusz is énekel. A világ közepén mindjárt

0: legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Like Your Body, méghozzá Justin Timberlake-től egy jó kis popdal itt a késő délutánban. Aztán nézzük ezt a hírt. Használt ruha adománygyűjtés. Fókuszban az EAK és városunk önkormányzata. Elmondom nagyjából, hogy néz ki az egész. Szeptember 6-án van erre lehetőség a Buzatéri piacon 8 és 14 óra között. Talán nem a legjobb, nem a legszerencsésebb időpont választás a csütörtök. Napközbeni időszak egészen 14 óráig bezárólag, mert akkor már ugye pörög az iskola szezon, nem tudom, a szülők dolgoznak-e, szóval a Buzatéri piacra kell látogatni, meg kell keresni az EAK standját, és ott lehet leadni mindazt, amit már meguntak a srácok, vagy meguntunk mi. Olyanokat, olyan ruhákat, olyan játékokat, olyan kiegészítőket várnak, ami igazából jó állapotú, legfeljebb kinőttük, vagy esetlegesen tényleg meguntuk, nem szakadt meg, rongyos ruhákról legyen itt szó, illetve játékokról sem. Látjuk ennek fontosságát, valaki nagyon-nagyon hálás lehet ezért, úgyhogy ilyenkor, amikor pakoláztuk a szekrényt, mert tudom, hogy általában a nyári ruhákat eltesszük, elővesszük lassan már az átmeneti időszakra vonatkozó ruháinkat, legalábbis legtöbb esetben tutira így zajlik, ilyenkor azért szortírozik is az ember, na ezeket most ne kidobjuk, ne eldobjuk, hanem vigyük el ide, ahogy mondtam, szeptember 6, 8 és 14 óra között Búzatéri piac. Minden kiegészítést most is megtalál a Best FM oldalán. A Pánik jön, a Honey Beast énekel. A There She Goes, a Sixpence No No Richer tollából, és majd halott pénz is teret kap. Aztán nem sokára hírek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, küzdöttek a szárassággal a Nyír VV munkatársai. Rekord mennyiségű személy gyűlt össze a PET kupán. Demeter Dia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a József András Múzeum közösen tartja a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Holmár Zoltán, történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város Honlapja. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A város üzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárazság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
4: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat, ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Ezeket kollégáink, illetve a vállalkozó bevonásával végeztük el. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
3: Rekord mennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. bodrogi, 14. tiszai PET kupán. Az eseményt a PET kupa egyesület szervezte az Olasz Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. 12 csapat gyűjtötte a hulladékot az összevont versenyen a bodrog és a Tisza árteréből. A szervezők szerint a rekord mennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Éjszaka még átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, futózáporok előfordulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Mérséklődik a légmozgás, 16-18 fok körüli minimumokat mérhetünk. Holnap a napsütést többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fokra számíthatunk. Hétfőn is hasonló időjárás vár ránk, kisebb záborok csak elszórtan alakulhatnak majd ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: És elindult az utolsó közös 60 perc, ebből már hármat ki is pipáltuk. Köszönjük a friss éveket Diának és Raul Williams dalával már is indulunk. Itt Kylie segítkezik a Kids után, szőlőgabóca, és nincsenek jó híreim, sajnos terjed a kór.

OMC és How Bizarre-met hallottunk itt az utolsó óránk első harmadában, és előttünk a hír a szőlő gabócáról. Már 22 hazai borvidéken igazolták egyébként a fertőzést, mely hát nyilvánvalóan óriási veszteség a tulajdonosoknak, és itt az újabb bükkben is igazolták a fertőzés jelenlétét, a Nébik közölte a hírt, és megkezdte szükséges lépéseit, melynek végeredményeként elrendelik a tőkék megsemmisítését, és azért látjuk, hogy egy szőlőtőke azért nem egy-két év, mire termőre fordulhat, hanem rengeteg befektetett munka, és a csapadék hiányos időszakokban azért ez akár sokkal tovább is elhúzódhat, szóval ez óriási veszteség. Mindenképpen figyeljük a jeleket, a rémisztő jeleket, és időben még azért sokat tehetünk, tájékozódjon. Akár a Best FM oldalán, a Nébik oldalán is rengeteg kiegészítés van. Kelemen kabátban Nem tudom dala, Jolanda B. Kullal egy kis bohókás, siker, Vinoszpik Americano, ezek pörögnek.

A For the Cause után hulladékgazdálkodás, az építési, bontási hulladékokról, törmelékekről beszélünk, mely egyébként ugye a nagy többségében egy konténer bérlésével kezdődik, akkor jól megpakoljuk és szólunk, hogy megtelt, mire elszállítja a hulladékgazdálkodó. Most már azonban mi saját autóval is mehetünk a hulladékokat lerakni, egy kis mérlegelést követően fogják majd eldönteni, hogy mennyi is az annyi, hát nyilvánvalóan utánfutóra. Gondolok, tájékozódni érdemes, annyiregyháza.hu-n a cikket megtalálja. Folytatjuk a Well Hello-val, ez a késő már után a Sugar Babes is helyet kap, aztán nem sokára már a legfrissebb előrejelzéseket latolgatjuk a vasárnap a fókuszban azonnal.

0: megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek.
0: A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.

George Michael énekelt az Amazing dal után, nézzük a vasárnapi előrejelzéseket, mely, ahogy említettem, sokkal jobbnak ígérkezik, mint amit a mai napban tapasztaltunk. Sokkal több napsütés, még kevesebb felhő és igazi késő nyárias idő. Ez vár minket vasárnapban 30 fokos csúccsal, szinte zavartalan napsütéssel, észak-nyugatias széllel. A pollen jelentésünk a mai napban sem, és a holnapi napban sem lesz rózsás. Ugye erről már beszéltünk, a gombák magas, a parlagfű magas, a csalánfélék közepes szintjére, terhelésére számítsanak az allergiások. Holnap egyébként már 30-a is elszaladt, pikpak az augusztus, rózsa, Félix és Róza ünnepli a névnapját. Mindenkinek jó ünneplést, boldog névnapot kívánok, és már is jönnek a dalok. A folytatásban a mellette mi Tiny Mafia dalát hallgatjuk, Jerry Halliwell Bonbon csapata is helyet kap az utolsó percekben a hétvégi királylánnyal, és érkezik a Night Shift, majd a híreket követően én már a búcsúzom. A holnap délután azonban újra a miék, akkor majd készülünk a hétfőre, hozok minden iskola kezdési infót, addig meg jó pihét kívánok, Dékán István vagyok, viszont hallásra.

0: emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva a 103,9 MHz-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámhíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Ismét versenyezhetnek a szépkorúak, tájékoztató napot tartanak az első éveseknek. Jelentős a terméskiesés a gyümölcsösökben. Demeter Dia vagyok. Idén is megrendezik a szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán. 5 sporták 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában árajthoz tette hozzá. A szépkorúak sporttalálkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyhaza.hu oldalon. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény Besenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról, különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is oda veszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el a rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
4: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
3: Éjszaka még átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, futózáporok előfordulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Mérséklődik a légmozgás, 16-18 fok körüli minimumokat mérhetünk. Holnap a napsütést többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fokra számíthatunk. Hétfőn is hasonló időjárás vár ránk, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak majd ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza, kedv

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Véget ér az idei strandszezon, ingyenes workshopot szervez az iparkamara, nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Demeter Dia vagyok. Véget ér az idei strandszezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető. A parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előreláthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térét és mentes, de előzetes jelentkezéshez kötött regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkamp.hu oldalon érhetők el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, a stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághőkép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádióknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvívője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
2: Éjszaka még átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, futózáporok előfordulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Mérséklődik a légmozgás, 16-18 fok körüli minimumokat mérhetünk. Holnap a napsütést többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fokra számíthatunk. Hétfőn is hasonló időjárás vár ránk, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak majd ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megemlékezést tartanak Nyíregyházán, küzdöttek a szárassággal a Nyír VV munkatársai. Rekord mennyiségű személy gyűlt össze a Petkupán. Demeter Dia vagyok. A nyíregyházi bombázás 82. évfordulója alkalmából szerveznek megemlékezést a vasútállomáson szeptember 4-én. Nyíregyháza önkormányzata és a József András Múzeum közösen tartja a programot. Köszöntőt mond Úrik Attila, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke, önkormányzati képviselő. Az 1944-es eseményeket pedig Kolmár Zoltán, történész főmúzeológus idézi fel. Ezt követően az északi temetőben a repülő hősi emlékműnél folytatódik a program, ahol komiszár Dénes helytörténész emlékező beszéde után koszorúzást is tartanak, írja a Város honlapja. Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyír VV Nonprofit Kft-t. A városüzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárasság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
2: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat. Ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Ezeket kollégáink, illetve a vállalkozó bevonásával végeztük el. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 90-95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
1: Rekord mennyiségű, csaknem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai Petkupán. Az eseményt a Petkupa Egyesület szervezte az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon. 12 csapat gyűjtötte a hulladékot az összevont versenyen a Bodrog és a Tisza árteréből. A szervezők szerint a rekord mennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Éjszaka még átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, futózáporok előfordulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Mérséklődik a légmozgás, 16-18 fok körüli minimumokat mérhetünk. Holnap a napsütést többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fokra számíthatunk. Hétfőn is hasonló időjárás vár ránk, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak majd ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ismét versenyezhetnek a szépkorúak, tájékoztató napot tartanak az első éveseknek. Jelentős a terméskiesés a gyümölcsösökben. Demeter Dia vagyok. Idén is megrendezik a szépkorúak sporttalálkozóját Nyíregyházán. 5 sportág 16 versenyszámában mérhetik össze erejüket a szépkorúak szeptember 22-én. Dajka László főszervező elmondta, a korábbiakhoz képest változás, hogy 65 év az alsó korhatár. Vannak asztalhoz kötött sportágak, mint az asztaltenisz vagy a sakk, de az indulók nagy része atlétikában árajthoz tette hozzá. A szépkorúak sporttalálkozójának az atlétikai centrum ad majd otthont, a nevezéseket még szeptember 14-ig fogadják. Részletek a nyiregyháza.hu oldalon. Tájékoztató napot szervez első éves hallgatóinak a Nyíregyházi Egyetem. A nappali tagozatosokat augusztus 31-én 13 órától, a levelező tagozatos hallgatókat pedig szeptember 4-én szintén 13 órától várják az intézmény Bessenyei aulájában. Az esemény célja, hogy a tanulmányi rendszerről, az elérhető hallgatói szolgáltatásokról, valamint a nemzetközi és intézményi lehetőségekről is átfogó képet kapjanak a leendő hallgatók. Az intézmény tájékoztatása szerint ezeken a napokon a friss egyetemisták személyesen is találkozhatnak intézetük vezetőivel és szakfelelőseivel, akikhez további kérdésekkel is fordulhatnak. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt. Mondta el a rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése. Körtéből már alig-alig van látható mennyiség, ott már abszolút az import uralja a piacot, szilvában pedig szintén nagyjából 60-70% a termésveszteség.
1: Éjszaka még átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, futózáporok előfordulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Mérséklődik a légmozgás, 16-18 fok körüli minimumokat mérhetünk. Holnap a napsütést többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fokra számíthatunk. Hétfőn is hasonló időjárás vár ránk, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak majd ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik.
3: Húrlak a falevelek, és te mindig szép vagy. Becspáról lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
2: Igen, mindenből a legjobbat.
4: A legjobb.

0: szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zené.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Véget ér az idei strandszezon, ingyenes workshopot szervez az iparkamara, nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Demeter Dia vagyok. Véget ér az idei strandszezon. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT arról tájékoztatott, hogy a nyíregyházi parkfürdő az idei szezonban augusztus 30-áig vasárnapig üzemel teljes kapacitással. Augusztus 31-től az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul igénybe vehető. A parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence is kedvező időjárás mellett előreláthatólag szeptember 6-áig üzemel. A tófürdő szeptember 16-áig tart nyitva, hétfőtől rövidebb nyitvatartással. A csúszdákat itt augusztus 31-től csak hétvégente lehet használni. Ingyenes workshopot szervez a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei kereskedelmi és iparkamara nyíregyházi és környékbeli KKV-k számára. A Mesterkurzus fenntartható és értékteremtő vállalkozásoknak című rendezvényt október 6-án és 7-én rendezik. A másfélnapos műhelymunkán résztvevők gyakorlati útmutatást kaphatnak a fenntarthatóság üzleti működésbe való beépítéséhez. Szó lesz a környezeti és társadalmi értékteremtésről. Tanácsokat hallhatnak helyi nagyvállalatoktól, civil szervezetektől, és jó példákat is megismerhetnek. A program térítésmentes, de előzetes jelentkezéshez kötött regisztrálni szeptember 10-ig lehet. A részletek a szabkam.hu oldalon érhetők el. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, a stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághőkép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiunknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvívője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Éjszaka még átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, futózáporok előfordulhatnak, számottevő csapadék azonban nem valószínű. Mérséklődik a légmozgás, 16-18 fok körüli minimumokat mérhetünk. Holnap a napsütést többször zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett itt Nyíregyházán 32-33 fokra számíthatunk. Hétfőn is hasonló időjárás vár ránk, kisebb záporok csak elszórtan alakulhatnak majd ki.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

A jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Mest FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Dog Child, Big Rocker.

Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
1: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nem lesz nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet. A Best FM, a Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: do.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: Balaton.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
3: Változatosan.
4: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A

0: nagyon jól vesztem, és a beszerelőt hallgatom.
1: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési lábomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkándó vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.